0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most az Indie Rockot játszó This Must Be Love következik. A csapat Minden Random című zenéjét egyébként az idei dal műsorban is hallhattad, most pedig én hozom neked itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci, és persze a legjobb hazai zenék. Most Verép Tomi Sparrow Minden rendben című zenéje jön, ami egy könnyed nyári szerelmes dal, amit az ember a kocsiban is örömmel dúdol. Már is mutatom neked, hogy miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Az elmúlt percekben az éjszakában Budai Christopher dala szólt, a Déli báb, amit most már is a Vintage Dolls követ, akiknek a Ligetben című zenéjét a dal 2026-ban is hallhattad. Most pedig én hozom neked.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában sokunk kedvence a Dreamflow zenekar következik, akiktől most a 2025-ben debütált műanyag lakosztály című lemezről érkezik a Semmi Komoly. A dalhoz egyébként egy remek videóklip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, nálunk most azonban a zene következik.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagy Kanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Fekete Lászlóval.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomottam ébe, és örülök, ha megúszom élve. Persze

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Az éjszakában most ismét egy addal 2026-ban is feltűnő, nagyon-nagyon tehetséges énekessel folytatom. Ő Wolf Tamás, aki lélek kikötő zenével indult a műsorban. Most ez következik itt a Petőfén.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most visszaugrunk 2024-be, amikor is megjelent az alternatív hangzás világot az elektronikával fűszerező Maluri D. Játsszuk az Istent című lemeze. Eredetileg ezen volt hallható az Ág se húzza című dal, amit most én mutatok neked itt a Petőfin.

0: váltunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a dal 2026 zenéi közül érkezik, Zabos Regina és KT közösen Rád Vártam. A zene szerintem nagyon-nagyon megkapó lett, és még egy remek videóklip is készült hozzá, amit én ajánlok mindenkinek. Nálunk most azonban a hangzóanyag.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most a Tortuga zenekar következik, amit szerintem senkinek sem kell különösebben bemutatni, mivel egy közkedvelt formációról van szó. Itt nálunk most Karolina című zenéjük szól.

0: legyen velem.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
5: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Viharok vetettek véget az extrém hőségnek, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Életbe léptek az új uniós vámszabályok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 7-es főúton a vihar miatt a Zala-Komár és a Nagykanizsa, a 190-es és a 200-as kilométer közötti szakaszon az útra levelek és faágak kerültek. Vezessenek óvatosan az arra közlekedők. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és útra dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén is háztetőket bontott meg. Moson Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Több mint 96 hektár terület égett le tegnap a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt. A 33-as főút közelében, a Tiszafüred és Kócsúj falu közötti részen, közölte a katasztrófa védelem. Az oltást 12 település, hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói segítették. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, több 100 000 gyerek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.

0: Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, ballagunk szépen az idei júliusban, hiszen már is 2026. július 2-a van, egy csütörtöki napot jegyzünk. Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Természetesen ma reggel is a magyar kedvencek segítik az ébredést. Kezd az Iri Mafia és a Volt egy álma.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: ritmus indítás. Habóczky Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Nagyon-nagyon jó reggelt, jó ébredezést kívánok, bízom benne, hogy egy kicsit most már felfrissültebben, mint az elmúlt jó néhány napban. A szellőztetésnek abszolút itt van a helye és az ideje. Hogyha már úton vagy, akkor nagyon-nagyon vigyázz magadra, bármerre indulsz. Július 2-a van, ami egyébként Sarlós Boldogasszony napja, a Római Katolikus Egyház egyik jeles Mária ünnepe, Szűz Mária és unokatestvére Erzsébet találkozásának állít emléket. Magyarországon szorosan összefonódik a népi aratási hagyományokkal, és ha már azt említettem, hogy ha úton vagy, vigyázz magadra, akkor mindenképpen fokozottan figyelj a mezőgazdasági munkagépekre is. Egyébként Sarlós Boldogasszony neve az egykori Sarlóval végzett munka módjára utal. A magyar néphagyományban ehhez a naphoz számos szokás kapcsolódott. Az aratás megkezdése, szertartásosan kezdték meg ilyenkor az aratást, a gazdák megszentelték a sarlókat, és a földeken vágtak egy jelképes rendet, hogy a munka másnap sikeresen elkezdődhessen. A felfrissült időnkben alig, hanem könnyebben megy a munka, vagy épp jobban esik a pihenés, hogyha az a program a nyári szünetben. Lábas Viki, álompor, ez Anna itt, most itt a Petőfi.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: megengedtél.
1: Bioritmus indítás, Habóczky Mátéval.
2: Halló, magyarok!
3: Jó reggelt kívánok, már is fél héthez érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Július 2-án, ami egyébként Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő születésnapja, 147 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. Olyan műveket köszönhetünk neki, mint például, na, Légy jó, mint halálig. És a mai, na, sportújságírók napja is, úgyhogy már is hallhatjuk a legfrissebb információkat is a sportvilágából. Aztán várlak vissza magyar kedvencekkel. Magna cum laude, színezd újra, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megérkeztek a viharok a nyugati és a keleti ország részbe, tűz pusztított a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Már csak mobiltelefonnal lehet fizetni a fővárosi parkolásért.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, a Bicske és Biatorbágy a 35-ös és a 25-ös kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: Tegnap délután Nyugat-Magyarországra, illetve keletre Szabolcsba is megérkezett a vihar, véget vetve a napokig tartó hőségriasztásnak. Az erős szél és az ivatar Moson-Magyaróváron, Kapuváron, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó útra dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén leszakadó ágak, kidőlt fák jelentettek veszélyt. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén kitört tüzet. A 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 90 hektárnyi terület égett le. Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt, közölte a katasztrófa védelem.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az elemzőket nem lepte meg a magas hiány. A piac közben már az új kormány lépéseit figyeli. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált: a megbukott Orbán kormány kifosztott romhalmazként adta át hazánk költségvetését. A Fidesz szerint hiába keresi a kifogásokat a Tisza, hogy miért nem tudja majd végrehajtani a több mint 1200 ígéretét. A gazdaság jó állapotban van, a költségvetési hiány pedig tartható. Közösségi oldalukon azt írták: az idei évelei nagyobb hiánya a családoknak és a nyugdíjasoknak nyújtott egyszeri tételek miatt alakult ki, ami az év második felében mindig egyensúlyba kerül. A pénzügyminisztérium oldalán elérhető a jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Kármán András közösségi oldalán kritizálta a korábbi évek gyakorlatát, miszerint már előző nyáron elfogadták az ország pénzügyi tervét, emiatt pedig sokszor módosítani kellett azt. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy kijelölnek egy őszi idősávot, például az októberi hónapot, amikor a költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés elé kell terjeszteni. Ezzel pedig közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, hozzátette. A megalapozott reális költségvetés növelheti a köz- és befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Havasi Bertalan azt írta: a nemzeti kormány idején Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart. A gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10% fölött növekednek, az inflációt 2% alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését, hozzátette. Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáló kamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthon felújítási támogatásokat.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: elindította a Flynest légitársaság Budapest és Riad közötti közvetlen járatát, amely július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két főváros között. A Budapest Airport vezérigazgatója úgy fogalmazott, a légitársasággal kötött partnerség megerősíti a Magyarország és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatokat. François Berizó hangsúlyozta, a közvetlen járat értékes új eleme a hazai reptéri hálózatnak, ezzel javítva a Közép-Európa és a Közel-Kelet közötti összeköttetést.
0: A kontinens közi járatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a stratégiánkban. Elősegítik a gazdasági növekedést és új lehetőségeket teremtenek. Riad a negyedik jelentős interkontinentális útvonal, amelyet idén felvettek a budapesti menetrendben, Philadelphia, Toronto és Seoul elindítását követően. Repülési menetrendünk egyre nagyobb változatossággal nem csupán az utazók választási lehetőségét bővíti, hanem hidat képez a kultúrák között, elősegítve a kölcsönös megértést és az együttműködést a kontinensek közt.
4: Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. Leszerelik a több mint 3000 parkolóautomatát. A fizetés alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a szolgáltatás. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. Drágultak a P+R parkolók is. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indult a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Van már éjszakai troli járat is a belváros és az Örs vezértere között. A Mi Hazánk mozgalom szerint továbbra is biztosítani kell a készpénzes fizetés lehetőségét a parkolásnál, jelentette ki az ellenzéki párt budapesti vezetője. Balogh Csaba hangsúlyozta, a készpénzfizetés Magyarországon alkotmányos jog, ami minden autóst megillet, ezért a Mi Hazánk nem fogja hagyni, hogy ennek lehetőségét a jövőben háttérbe szorítsák.
5: Ez az intézkedés arcú csapása a külföldről autóval érkező turistáknak, a vidéki embereknek, akik autóval érkeznek Budapestre, és azoknak az embereknek is diszkriminál, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel, okos telefonnal. A főváros kerületeinek többsége jól tudja, hogy ez alkotmány ellenes, éppen ezért, ha ma szeretnénk készpénzzel parkolni, sok-sok kerületben ezt ma ugyanúgy megtehetjük a parkolóautomatáknál.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
4: A helyszínen segíti a venezuelai földrengés károsultjait a Baptista Szeretett Szolgálat mentőcsapata. 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is magukkal vittek Caracasba, ezzel is segítve az ott élő magyarokat. Szabó Márka szervezet marketing igazgatója és nemzetközi projekt koordinátora a helyszínről elmondta. 3 fős csapatuk a helyi partner szervezettel közösen humanitárius és egészségügyi feladatokat lát el a következő napokban.
6: Azokon a területeken fogunk dolgozni, ahol a legnagyobb károkat okozta a földrengés. Egészségügyi személyzetünk a következő napokban igyekszik a helyi kórházakban segíteni és a megfelelő gyógyszerek beszerzésében, illetve egészségügyi ellátásban tehermentesíteni a helyi orvosokat.
4: Megnyitott az árasztópart Szabadstrand Budapesten. A Dunaparti fürdőhely tavaly jött létre, és a szezon sikere miatt idén bővítették a strandot. A fürdőzésre kijelölt partszakasz már 100 méter hosszú, így 5-ször nagyobb a korábbi területnél. Karácsony Gergely főpolgármester a szezonnyitó ünnepségen arról beszélt. Az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe szorult a Duna szerepe, most azonban szeretnék újra közelebb hozni a város lakóit a természethez, és a különböző fejlesztésekkel megerősíteni a köztük lévő kapcsolatot.
7: Nagyon fontos az a kezdeményezés, amit a 14. kerület megalkotott, ahol a magánberuházókkal sikerül megállapodni arról, hogy a Duna partszakasz az tulajdonképpen egy közterület legyen. A főváros ugyanilyen szellemi megállapodást kötött a 13. kerületben, ahol egy nagyon-nagyon jó minőségű és mindenki által használható Dunaparti szakasz lesz. Illetve nagyon-nagyon fontos célunk a pesti alsó rakpartnak a zöldítése. Erre eddig terveink voltak, meg ígéretek arról, hogy európai uniós forrásból ezeket meg is lehet csinálni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre számítani kell. Napközben egyre keletebbre várható zápor, zivatar. Északkeleten megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálint hallják. Anglia és Belgium is hátrányból fordítva jutott tovább, az Egyesült Államok simán verte Boszniát. Három mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kiesése szakasza. Atlantában az angolok Harry Kane duplájának köszönhetően fordítottak a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen, a végeredmény 2-1. Belgium a 85. perc után jött vissza két gólos hátrányból, majd a hosszabbításban szerzett találattal 3-2-re legyőzte Szenegált Seattle-ben. A nap harmadik találkozóján a társházigazda Amerikai Egyesült Államok simán 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen, ezt az összecsapást Santa Clarában rendezték. A legjobb 16 között Anglia-Mexikó ellen, Belgium pedig az Egyesült Államok ellen lép pályára. Szett hátrányból fordítva 6-7, 6-4, 7-6, 6-3-ra győzte le a wimbledoni füvespályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lerner Tient, a végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics Fokin ellen, aki alig több mint egy órás meccsen 6-3, 6-0, 6-3-ra legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. Nem sikerült az Európa Liga döntőbe jutni a női röplabda válogatottunknak, miután Svédországban is kikapott 3-1-re. Mivel bronzmérkőzést nem rendeznek, a magyar válogatott búcsúzott a sorozattól. Az észak-amerikai profi ékorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-2027-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtóértekezleten. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló Moka jelentette be, hogy távozik a zöldfehérektől. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Az autóknak boldog névnapot kívánhatunk, hiszen ma ünnepelnek, a következő órát pedig majd a Zaporozsec indítja. L'amour toujours, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os Toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Viharok vetettek véget az extrém hőségnek, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Ma kezdődik az idei Sopron Fest.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben, a 35-ös és a 25-ös kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
11: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és útra dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén is háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. 100 ezer forintos iskola kezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 ezer gyerek családja részesül az iskola kezdési támogatásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter. Jövő hétfőre is, keddre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnap

0: napig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és Vidán Park is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ránk fért már a felfrissülés, ami a mai nappal végre megérkezik országszerte. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. július 2-a van, csütörtök, ez a Halló Magyarok. A zenei kedvencek közül a Zaporozsetszel kezdünk ezúttal, jön a L'Amour Toujours.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: A 100 éves tihanyi levendulát immár kiállítás is ünnepli a tóparti településen. Dr. Bitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros 1926-ban 100 évvel ezelőtt vette bérbe a tihanyi bencés apátságtól azt a területet, ahol Franciaországból hozott szaporítóanyaggal meghonosította az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. A múlt héten nyílt tárlat pedig bemutatja a gyógynövény sokoldalú kultúrtörténetét, az illóolaj és illatszergyártásban betöltött szerepét, valamint azt a folyamatot, amellyel a helyi értékből nemzetközileg elismert minőség vált. Hogyha tehát a balatonparti településen jársz, akkor ezt is érdemes megtekinteni és ismerkedni egy kicsit a levendula, illetve tihany múltjával. Hogyha pedig a hétvégén látogatsz ide, akkor a levendula mellett színházi előadások is a kínálatban, hiszen a tihanyi szabadtéri játékok programsorozata már megkezdődött. Érdemes utána járni a részleteknek. A következő pillanatokban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, a Kaukázus csapata vár ránk. Őket ma a Balaton part helyett a Tisza parton láthatod, hiszen Szegeden játszanak a klasszikus felállással. A régi slágerek mellett pedig az új nagylemezről is hallható majd néhány dal. A következő pillanatokban még egy régebbi kedvencet idézünk, ez az Egyetlen szó itt a Petőfi.
2: Hey!

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Mindjárt visszatérünk még a Balaton partra, aminek a vízhőmérséklete már itt az elmúlt napokban 30 Celsius fok közelében melegedett, most talán azért ott is jön egy kis felfrissülés. Jönnek a legfrissebbek is, aztán pedig az Ivan and the Parazol vár ránk. Take my hand, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Viharok vetettek véget az extrém hőségnek, veszélybe került a javító intézetek működése. Életbe léptek az új uniós vámszabályok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben Bicske és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és útra dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpákat tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató mindenkit arra kér, takarékoskodjon a vízzel. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elég szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra. Sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, kevés a jelentkező a pozíciókra, miközben egyre többen szöknek meg. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt árok után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni. Tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A Mavinform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. Reggel még néhány helyen pótlóbuszok közlekednek az osztrák szakasz egy részén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben már csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Mögöttünk kék annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked...

0: strandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Tegnap megkezdődött a Nemzeti Hét program sorozata Balatongyörökön, ami kulturális programokkal, családi kikapcsolódással, hagyományőrző élményekkel, kézműves vásárral, gasztronómiai különlegességekkel és esti koncertekkel vár. A fellépő között ott az ismerős arcok, a Csík zenekar, valamint Ferenci György és a Racka Jam is. Hogyha Györökön jársz, akkor pedig ne hagyd ki a szép kilátót sem. A panoráma csodálatos, az épített kilátókkal ellentétben pedig meg sem kell másznod ahhoz, hogy a Balaton, a Tapolcai medence tanúhegyeinek és a Szigligeti öbölnek a festői szépségében gyönyörködhess. Jó utat kívánok, akár vízparton, akár másfelé jársz ma reggel. A na-na-na már is kísér tovább. Before I Leave, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene. Gathering a

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Gratulálok.

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Márti Dala zárta az órát, 7:57 a pontos idő. Szerencsére a fővárosban baleset nincs, az országutakon viszont figyelj, ugyanis egy katonai konvoj indul a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon 8 órától, és délután 4-ig lehet számítani a közlekedésére. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, de kérik a megértésedet, türelmedet, illetve hogy a katonai járművek konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedj, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Hogyha infód van, akkor küld nekünk SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen, én pedig küldöm a magyar kedvenceket továbbra is. Robnú, jó sztárt, Sopron felé, mindjárt a Petőfim.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb

0: most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Írtatok egy szörnyfilmet?
3: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
4: Minyonok és szörnyek a mozikban.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Tóth Éva.
12: Ez a Petőfi Rádió.
14: Viharok vetettek véget az extrém hőségnek, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Kigyulladt egy lakás Győrben.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: A 7-es főúton a vihar miatt a Zalakomár és a Nagykanizsa közötti, a 190-es és a 200-as kilométer közötti szakaszon az útra levelek, faágak kerültek. Az arra közlekedők vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
14: Hírek. Az ország több pontjára viharos széllel és esővel érkezett meg a lehűlés. Zalaegerszegen tegnap délután több helyen is faágakat tört le a szél, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesett nyugaton. Közben Békéscsabán az erős szél okozott gondot. A Szabolcsi vármegye székhelyen fák is kidőltek. Az esti órákban a heves szél már a fővárost, sőt az ország keleti részét, Nyíregyházát is elérte. Oda nagy mennyiségű esővel és villámlással érkezett meg a hideg front. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyerek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két állami tisztségviselőt is felmentett a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Szijjártó Péter miniszterként rendszeresen bérelt luxus magánrepülőket utazásaihoz. Ez derült ki a külügyminisztérium átvilágítása közben, közölte Velkei György László államtitkár. Azt írta, tavaly 19 alkalommal összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak erre a célra, amikhez még hozzájöttek a szállásköltségek és egyéb kiadások. Velkei György László hozzátette, a magánrepülők bérlését Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy a volt külügyminiszter munkaköltségei megfelelnek az európai sztenderdeknek. Havasi Bertalan szerint Szijjártó Péter Európa legjobb külügy és külgazdasági minisztere volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarországnak. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy 3. emeleti lakás.

0: Serkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A napernyőket, fürdőruhákat nem érdemes messzire tenni, hiszen a hétvégére ismét kellemes nyári meleg körvonalazódik több napsütéssel. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 2-án csütörtökön. Kezdünk a Road Movie All-Star Sopron felé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8 óra 18 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra a mai reggelen is. Az M1-esen Budapest felé a terelésben a 48-as Szárlige csomópont és a Biatorbágyi szakasz között az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak, a Szeged felé vezető oldalon az M0-as 30-as Ócsa csomópont között és az M0-as, illetve a 30-as 30-as Ócsa csomópont között és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között a Szihalom nyugati határában baleset történt, a főutat lezárták, az 1-es főúton pedig Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje lett rosszul a 89-es kilométernél, ezért van forgalomkorlátozás. A 7-es főúton pedig a vihar miatt Zalakomár és Nagykanizsa a 190-es 200-as kilométerek közötti szakaszon az útburkolatra levelek, faágak kerültek, úgyhogy az útinform arra kér, hogy az útviszonyoknak megfelelően közlekedj, és természetesen bármerre jársz, vigyázz magadra. Július 4-e és 26-a között rendezik meg a világ legrangosabb országúti kerékpárversenyét, a Tour de France-t, amely idén Barcelonában rajtol, és 3 hét, 21 szakasz van, mint több mint 3300 kilométer megtétele után Párizsban ér célba. A verseny történelmi a magyar közmédia számára, hiszen most először közvetíti az eseményt élőben az M4 Sport, valamint az m4sport.hu is. A közvetítések különlegessége pedig, hogy a kezdéstől a befejezésig nem lesz benne teljes reklám megszakítás, csak osztott képernyős hirdetések, így menet közben egyetlen pillanatról sem maradsz le. Ráadásul az úgynevezett Superfeeden különleges tartalmak is érkeznek majd, hogy a lehető legteljesebb közvetítést élhessd át. Ma 18.30-tól láthatod már a csapat bemutatót az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. Aztán természetesen este ismét a labdarúgás a főszerep a világbajnokságon a 16 közé jutásért 21 órás kezdéssel Spanyolország, Ausztria mérkőzést rendeznek. Holnapra viradóan pedig éjjel egykor kezdődik a Portugália-Horvátország találkozó, úgyhogy megéri ébren maradni, vagy felkelni az éjszaka közepén. Hajnali 5 órakor pedig majd a Svájc-Algéria találkozó veszi kezdetét. Ami pedig még a mai napot illeti, a Dunavörödön 7-től láthatod a női vízilabdázóink felkészülési mérkőzését. Hollandiával játszanak a hölgyek, az m4sport.hu webes területén pedig az 20-as női kézilabda világbajnokság küzdelmeibe is betekinthetsz. A következőkben pedig következik a Quimby, akiket jövő héten majd Győrben láthatsz. A 35. születésnapjukat ünnepelheted. Ez a Láthatatlanul, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Újabb magyar zene.
3: Látható.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonló.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Szabi Kiz, Lil Frak és az FLM új köntösbe öltöztetett dala, ez volt a Megtalállak. Még a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon pedig katonai konvojt találhatsz délután 4-ig. Légy türelmes, közlekedj egy fokozott óvatossággal, hiszen a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A magyar kedvencek viszont a megszokott minőséggel várnak 8:30, úgyhogy jönnek a hírek, aztán Varga Viktor és a Lehet zöld az ég, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, veszélybe került a javító intézetek működése. Ma már csak elszórtan lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben a 48-as Szárliget csomópont és a Biatorbágyi szakasz között az erős forgalom miatt lassul a haladás a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyerek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Állami tisztségviselőket mentett fel a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Szijjártó Péter miniszterként rendszeresen bérelt luxus magánrepülőket utazásaihoz. Ez derült ki a külügyminisztérium átvilágítása közben, közölte Velkei György László államtitkár. Azt írta, hogy tavaly 19 alkalommal összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak erre a célra, amihez még hozzájöttek a szállásköltségek és egyéb kiadások is. Velkei György László hozzátette, a magánrepülők bérlését Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elég szakember az alapvető ellátáshoz sem. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyelt levélben emlékeztetnek arra, sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, kevés a jelentkező a pozíciókra, miközben egyre többen szöknek meg. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengések áldozatai miatt. A múlt heti kettős természeti katasztrófában csak nem 2300-an haltak meg, több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tartott tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben már csak keleten lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Hooligan zenét hallgattuk, 8.44 a pontos idő, hogyha úton vagy, akkor mindenképpen vigyázz magadra, és légy kellő türelemmel ma reggel is. Az M1-esen Budapest felé a terelésben Tatabánya és Biatorbágy között az erős forgalom miatt a külsősában lassulás, szakaszos torlódás van. A 3-ason Füzesabony és Mezőkövest között baleset miatt a főutat lezárták, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel számolj. Árokba hajtott és felborult egy autó a 73-as főúton Csopak és Veszprém között, az 5-ös kilométernél, úgyhogy itt is félpályás lezárás mellett vizsgálják a baleset körülményeit. SMS számunk 0630303380, illetve a Messengeren, Viberen szintén megtalálod a Petőfi Rádiót. Többfelé zivatarok tarkítják az életünket a mai napon. A következő órákban Tamási, Paks, Bonyhád, Dombóvár, Komló, Pécs, Szigetvár, Selje térségében lehet számítani hevesebb égi jelenségekre, de egyébként az ország középső és keleti felén elsőfokú figyelmet előrejelzés van érvényben ma évfélig. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Na, az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága is felhívja a figyelmet néhány dologra a zivatarok kapcsán, mégpedig arra, hogy a nagy esőben, erős szélben, zivatar esetén is biztosan kell tudni uralni az autó, tisztában lenni a forgalmi helyzettel és a jó helyzet megoldásokkal. Hogyha nem megy, akkor a legjobb félreállva kivárni a vihar végét. Az erős szél, a nagy mennyiségű hirtelen lezúduló csapadék ugyanis pillanatok alatt megváltoztatja a közlekedési környezetet. Városi közegben pedig romló látási viszonyok és a gyorsan képződő tócsák, összegyűlő, elfolyó csapadékvizek jelenthetnek nehézséget, és kimondottan, fokozottan figyelj a gyalogosokra is, akik esetleg egy-egy nagyobb zuhé elől átszaladhatnak az úttesten. A sebességet mindenképp mérsékeld arra a szintre, amit a látási viszonyok engednek. Vigyázz magadra tehát útközben, a következő pillanatokban pedig már a galaxisok csapata kísér bármerre. Jársz határon innen vagy túl, online pedig a világ bármely pontján. Kissé hektikus az időjárásunk a napokban, no de ez is hozzátartozik a nyári életérzéshez. Ez a nyár, ezzel megyünk tovább, itt a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar, a Carbon Full zenélt, ez volt a Sunset, 8.57 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Budapesten baleset miatt lassabb a haladás az Alkotás utcán kifelé a déli pályaudvarnál. Légy türelmes, nem kell viszont tovább várni a Sopron Festre, hiszen ma kezdetét veszi. A következő órában mindenről bővebben majd, és holnap kezdődik a Dunapart Fest Ráckevén, ahol a Follow the Flow csapata is fellép a nyitónapon. Porszem, ezzel indulunk 9 után, itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
3: Hány filmet rendezett Mak Károly?
2: És a jelenkor magyar filmjeiből.
3: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
2: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Csiós sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részlet

0: nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC papír is az utolsó urigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, baba ápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Viharok vetettek véget a kánikulának, életbe léptek az új uniós vámszabályok. Önkéntesek segítik a Balatonnál nyaralók ellátását.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, lezárták a főutat. Árokba hajtott és felborult egy autó a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél. Félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és útra dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen az épületek alaksorát döntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb gondot. Több mint 96 hektár terület égett le tegnap a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi nádas volt, a 33-as főút közelében, a Tiszafüred és Kócsúj falu közötti részen, közölte a katasztrófa védelem. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csak nem 10 000 embert tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat. Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli beáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat. A 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal lehet támogatni a programot.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 2-án csütörtökön. Ebben az órában is sok-sok érdekesség vár a magyar kultúra világából. No meg, magyar zenei kedvencek. Kezdés a Follow the Flow-val, jön a porszem!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenei.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
2: Irány Pécs, ahol tematikájában a 120 éve Pécsen született Viktor Vasarely életműve előtt tiszteleg a 10. jubileumi Zsolnai Fényfesztivál, amelynek keretében több mint 30 alkotással borítják fényárba mától vasárnapig a Baranyai megyeszékhelyet. Egy lett csapat az Isteni Geometria című előadását hozza el, egy 24 lézer által megalkotott 30 perces egyedi hangélménnyel kísért alkotásról van szó. Spanyolországból érkező fényből szőtt vízesést is láthatsz, akár csak lézer sugarak és robotikus tükrök segítségével épített dinamikus lebegő fényszobrokat, és Vasarely Pop Art öröksége is megelevenedik háromdimenziós fényalkotás eredményeként. Fényművészeti kiállítás is a programok között, a Széchenyi teret pedig monumentális körpanorámás fényfestés öleli körbe, a Jókai térre visszatér a fesztivál totemállata, a Pixelbogár, az Árkád bevásárlóközpont belső terében pedig a technológia és a természet találkozik egy óriási LED falon kell életre a víz emlékezete. De ezen túl is sok különleges program vár, úgyhogy megéri böngészni a kínálatot, és természetesen idén sem pusztán az elektromos áram keltette fényről szól a fesztivál, a fényfestések mellett tűzzsonglőrök, akrobaták és utcaszínházi formációk szórakoztatnak, interaktív gyermekprogramok és kézműves foglalkozások is várnak, no meg koncertek és elektronikus zenei partik késő éjszakáig. A nyár folyamán Pécsen Gesztiék is játszanak, majd a nyári turné tegnap indult Szegeden, ma Ráckeve következik, Pécsre pedig augusztus elején érkeznek. Most pedig érkezik egy dal, a Jazz meg azzal, ami a 90-es évek vége óta gondoskodik arról, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat a bőrünkben, legyen hőkupola, zivatar, itt az ideje, hogy elmenjen nyaralni a bánat is. Ma jól vagyok, a Jazz meg azzal, itt a Petőfi.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 3:50. Július 2-a van, ma lenne 90 éves Hoffi Géza, Kossuth Díjas és kétszeres Jászai Mari Díjas, előadó művész, humorista, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja, és az anyakönyvi bejegyzés szerint Móricz Zsigmond is július 2-án látta meg a napvilágot 147 évvel ezelőtt, a családi hagyomány egyébként június 29-ét tartja számon, de ha már Móricz, Kálmán a fotográfus eddig nem publikált Leányfalun készült fényképeiből nyílik kiállítás holnap a leányfalui Ravasz László emlékházban. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móricz Zsigmondnál Leányfalun című szeptember 30-ig látogatható kiállítás a művész közel egy évszázadon át rejtve maradt felvételeiből válogat. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar szociofotográfia és portréfotográfia egyik meghatározó alakja volt. A fotográfus a 30-as évek elején kezdett fényképezni. Felvételein a társadalom peremén élők, a vidéki és városi szegénység alakjai jelentek meg az új tárgyasság esztétikai szemléletének jegyében. Kálmán Kata egyébként 1936 őszén kereste fel Móricz Zsigmond írót azzal a kéréssel, hogy írjon előszót készülő portré fotóalbumához. Az együttműködés eredményeként született meg a 37-ben megjelent Tibor című kötet, amellyel jelentős szakmai és közönség sikert aratott. A közös munka nyomán pedig Móricz Zsigmond és Kálmán Kata között barátság alakult ki, amely az író 42-es haláláig tartott. Találkozásaik egyik főhelyszíne pedig Leányfalu volt, ahol Móricz 1937-től élt. Kálmán Kata az ezt követő években többször fényképezett az író otthonában, megörökítette Móricz családtagjait, a házat, a kertet, a kerti munkákat végző embereket, valamint az író vendégeit is. Úgyhogy egy érdekes kiállítás, hogyha netán Leányfalu térségében jársz. Hogyha pedig úton vagy, akkor vigyázz magadra, a 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között baleset miatt Szilhalom nyugat határában a főutat bezárták, illetve a 73-ason felborult egy autó Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél félpályás lezárás mellett, vizsgálják a baleset körülményeit. Na, a fővárosban pedig baleset miatt van sávzárás a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópontnál és az Alkotás utcán kifelé a déli pályaudvarnál a külső sáv nem járható szintén helyszínelnek. Légy türelmes a következőkben, a Kuplung zenekar adja meg az alaphangot. Nyomod a gázt, itt a Petőfim.
2: Sziasztok, Móricz Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összesodott az élet.
6: Ez a legújabb magyar zene.

0: az idén nyáron is aktívan Magyarországon.
1: 3:40 a pontos idő, gyerünk Sopronba, hiszen ma kezdődik a Sopron Fest. 3 színpadon és számos kisebb helyszínen koncertek, DJ-k, filmvetítések várnak, valamint civil falu is lesz. A külföldi színtér képviseletében a Prodigy, a hazai élvonalból többek között a Valmar, Bagosiék, Jude Law, az Airi Mafia, a Parnograszt, Betonhofi, Azaria, a Carson Koma, a Belga, a Lord, a Kispál és a Borz, a Pál utcai fiú, Szikora Robert és az Ergo, illetve a Halott pénz, no meg a Well Hello is fellép. Esti fényfestéssel is készülnek, a Vidán Parkban helyet kap a Dodge Jam, az Óriáskerék és számos látványos játék, a bátrabbak pedig akár egy 30 méter magas toronyból is végigcsúszhatnak a közönség felett húzódó drótkötélpályán, úgyhogy élményekből nem lesz hiány Sopronban a következő napokban, mint ahogy nem volt hiány az elmúlt években sem. S ha már Sopron, akkor jöjjön a Well Hello és a Halott pénz közös felvétele. Emlékszem, Sopronban, itt a Petőfi.

0: A lelki támogatást, energiát adjuk mellé a mindennapokban. Fiúk, lakik itt valaki, 10 után a Petőfi. Lakik itt valaki.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megkezdődött az új Intercity flotta gyártása, önkéntesek is segítik a Balatonnál nyaralók ellátását. Ma már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A hármas főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főútat lezárták. Árokba hajtott és felborult egy autó a 73-as főúton, Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél. Csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az 5 részes óránként 160 kilométeres sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon biztosítják majd a Gyesev Intercity szolgáltatását. A járművek festett kocsi szekrényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek, az összeszerelést pedig Lengyelországban végzik. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból. Az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal lehet támogatni a programot. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Ketten meghaltak, többen megsérültek. Egy lakóház részben összeomlott és tűzütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt. A lakosok közül sokan a metróállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengések áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, hogy a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an meghaltak, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben már leginkább csak a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 10 óra 4 a pontos idő, 2026. július 2-án csütörtökön, az ország nyugati részén 20-24 fok, középső és keleti tájainkon 27-29, így indulunk neki az utolsó 60 percnek, amit kezdenek a fiúk.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10 óra 16 a pontos idő, az AVS csapatát hallgattuk, ez volt a Viszlát nyár. A nyár 26-nak azonban még nem mondunk búcsút, az adás ma is vár a Dunán, a stáb már a Réphülöpi mólón, ahol a dzsánkizos Szekeres András nem csak mikrofont, hanem fakannalat is ragad, ő főz a konyhában. Megismerhetsz egy látványos sportot, a Sirwheel-t, érkezik a Balatonpartra Berec András, Kossuth Díjas ének és mesemondó, aki a fotó kiállításáról is mesél. No meg a jazz szaxofonos Zolbert is zenél, úgyhogy érdekes események ott is. Hogyha egyébként arra jársz, akkor érdemes lehet ellátogatni és élőben megnézni, hogy is készül a műsor. A folytatásban pedig bármerre jársz, határon innen vagy túl, kísér Rózsa Magdi és a Rúzs a Petőfivel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Bohemian betyárza a csavarogtunk, akik ma Nagy Maroson a V4 fesztiválon lépnek fel, a hónap végén pedig a művészetek völgyében is tiszteletüket teszik. Ha az Erezd el a hajamat élmény mellett pedig egy valódi gospel élményre is vágysz, akkor mától szombatig irány Balatonfüred, hiszen ma kezdődik a város egyik különleges nyári zenei eseménye, a Balatonfüredi gospel napok, a kisfaludi szabadtéri színpadon élőzenével, lendületes előadásokkal és közösségi hangulattal várnak. A gospel műfaja egyszerre szól az örömről, a hitről, a reményről és az emberi összetartozásról. Ez a zene nem csak koncertélményt ad, hanem sajátos atmoszférát is teremt, erőteljes énekhangokkal, ritmusos megszólalással és sokszor személyes hangvételű előadásokkal kapcsolja össze a fellépőket, illetve a hallgatóságot. Ma este itt a fővárosban pedig a Magidom és a Diana is kapcsolódik, mindkét együttes koncertet ad méghozzá egy helyszínen. Ezúttal a Diana csapatát hallgatjuk, ez az Ugyanúgy itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10 óra 42 perc a pontos idő, Diazmentával ez volt az idegen, itt a Petőfin. Az örök tél, ha még nem is múlik, ez az óra lassan-lassan, igen, 11-től jön majd Megyesi Gábor programajánlatokkal, aztán 1-től kirándulás tippeket, délután 4-től Szikoratomi érkezik, este 7-től kívánság műsorral vár, 9-től Kultúrfitness, este 11-től pedig majd a Kitekintő, benne Fekete Laci a világ zenei újdonságait vizsgálgatja. A folytatásban pedig következik az Arthur Rambo csapata, akik ma este ott lesznek a Budapest Barban, méghozzá a Hiperkarma vendégeként. Utcasarki fény, itt a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked adtam az árnyam, nem repülök vele.
0: Ez a Petőfin.

0: Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Fábián Júli énekelt, aki éppen egy hét múlva ünnepelni a születésnapját, sajnos már csak az égi színpadokról mosolyog miránk. 4 perc múlva lesz 11 óra. A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Kőbányai út után a belső sávban, úgyhogy itt torlódásra kell készülni. Katonai konvoj közlekedik ma a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon, délután 4-ig számíthatsz a technikai eszközök átcsoportosítására, egész pontosan a Szolnok, Zajvarékas, Jászladány, Heves, Teng, Dormánd, Maklár, Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra, ugyanezen az útvonalon vissza. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarjon, de sokat segít, hogyha megértéssel és türelemmel, fokozott óvatossággal közlekedsz a katonai járművek közelében. Mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. Az ország középső és keleti részén elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarok és felhőszakadás miatt. Errefelé egyébként melegebb is az idő, mint a Dunántúli térségben. Az országos hőmérsékleti átlag jelenleg 25,3 Celsius fok. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczki Mátét hallottad. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Írtatok
4: egy szörnyfilmet?
7: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl bicsinek.
4: Minyonok és szörnyek a mozikban.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, baba ápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: sávot lezárták. Győr felé már most jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyerek megfelelő felszereléssel kezdjen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kádai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyereket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több 100 000 gyermek családja. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A TISZA frakció jelöltje ügyvédként dolgozik saját ügyvédi irodájában. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig július 26-áig látja el teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A rendkívül erős földrengésnek a hivatalos adatok szerint eddig 2300 halálos áldozata, több mint 11 000 sérültje van. 50 000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyert a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közéjutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze erejét a 8-at döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Fucsovics Márton 4 játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játékos a következő körben a Marozsán Fábiánt, szintén a második fordulóban 3 sima játszmában búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben már csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A csütörtöki programajánlós műsorunk az Itthon-Otthon már indul is. Ha esetleg még nincsen terved a hétvégére, akkor figyelj, mert hozok jó pár ötletet neked a következő napokra. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, hello, tarts velem, a kis tehén elé jön most a Tortuga, és a Csak te vagy.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép csütörtök délelőttöt kívánok, július 2-a van, és tagadhatatlanul itt a kanyarban a hétvége. Már gondolatban a legtöbben szerintem ott vannak, úgyhogy hangolódunk a legklasszabb hazai zenékkel, és persze a legjobb hétvégi tervekkel, mert ez már az itthon otthon a Petőfi Rádió programajánlós műsora. Ezen a héten még Mák Kata nélkül, de jövő héten már újra itt lesz, úgyhogy nem kell sokáig hiányolnotok a hangját. A mai délelőtt ráadásul tartogat néhány igazán különleges évfordulót is. Ma ünnepeljük a sportújságírók napját. Ezt a napot még 94-ben egy párizsi ülésen, ráadásul pont magyar javaslatra nyilvánították hivatalos ünneppé. Illetve kulturális téren is történelmi a mai dátum. 1844-ben pontosan ezen a napon mutatták be a Nemzeti Színházban a himnusz megzenésített változatát. Na hát indítsuk be akkor a csütörtökünket ezekkel a büszkeségekkel, és gyűjtsük a legjobb hétvégi ötleteket az itthon otthonban. Miközben jó zenéket is hallgatunk. Itt van a Jetlag Kossi Ankával. Ez a Te meg én, a Petőfim. Mikor a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elvegyülnél egy igazi falunapi forgatagban, akkor figyelj!
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Pénteken rajtol a 33. áporka napok, 3 napon át a helyi sportpálya változik át majd a szórakozás és a bulizás középpontjává. A fellépőkre pedig nem lesz panasz. Péntek este Mihályfi Luca, és ez sem indítja be a hétvégét. Szombaton a hagyományőrző sváb táncosok után többek között Fehér Krisztián pörgeti fel a színpadot. A vasárnapi záró buliról a Desperado és Timi gondoskodik Dr. Béressel közösen. A fergeteges koncertek mellett rendesül egész hétvégén Vidámpark. Na és persze nagyon finom étel és ital kínálat vár rád. Ha egy igazi hamisítatlan nyári fesztivál élményre vágysz, akkor a hétvégén irány áporka. Ha pedig van program ötleted, küldd el nekem Viberen, Instán, esetleg Facebookon. Megy tovább az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója, most a Blaha Louisiana újdonságával, ez a Sűrű Végtelen.
2: Sziasztok, Soblóér Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar komoly zene, látványos lovas hagyományok és egy hatalmas utcabál, mindez egy helyen. Hozom is a részleteket.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Holnap és szombaton újra jönnek a Csapanapok Pilis Csabán, pénteken egy különleges festménykiállítás és egy négy hangszerre hangszerelt romantikus komoly zenei est indítja a hétvégét. Szombaton aztán a Csaba kertben folytatódik a pörgés, délután 4-kor Csaba királyfi ünnepélyes lovas bevonulása és vadász jelenetek repítenek minket vissza az időben, utána pedig a Lóca együttes gyerekkoncertje, óriási buborékshow és kézműves foglalkozások várják a családokat. Az esti felejthetetlen fesztivál hangulatért és a legnagyobb slágerekért az Enter Train Party Band felel majd. Nemzetiségi falatok, kézműves vásár és közösségi élmény, tehát Pilis Csabán ezen a hétvégén már péntektől, ha esetleg egy tartalmas nyári hétvégére vágynál. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora, várom tőled is a program ötleteket. Most pedig száguldozunk tovább a délelőttünkben a Magidommal, ez a Jól áll a sötét.

0: Jó helyen vagy, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre megérkezett a tikkasztó hőségnek véget vető hidegfront, ami azért alaposan átrendezte az ország időjárását, bár a felfrissülés mindenki ezelért a várva várt égi áldásból nem minden régiónak jutott egyformán. Sajnos ezúttal is voltak olyan területek, melyek teljesen szárazon maradtak, és ebből az öntözésmentes zónából bizony a főváros sem tudott kimászni egyelőre. A levegő legalább jó néhány fokot hűlt, úgyhogy végre egy kicsit fellélegezhetünk, és ha minden igaz, akkor a hétvége is tökéletesnek ígérkezik. Az utakon óvatosan, vigyázz nagyon magadra, és tarts velem a folytatásban is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jön Tóth Évi a legfrissebb hírekkel, aztán Dél-Amerika felé vesszük az irányt a Heaven Street 7-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
3: Hány filmet rendezett Mak Károly?
2: És a jelenkor magyar filmjeiből.
3: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
2: Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Emelkednek az iskolakezdési támogatások, megkezdődött az új Intercity flotta gyártása. Ma már csak elszúrtan lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Tatabánya és a Biatorbágy közötti terelésben a Budapest felé vezető oldalon. Az átterelt belső sávban már 4 sávzárás, megindult a forgalom a 33-as kilométernél. A torlódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon Győr felé újabb baleset történt a 30-as kilométernél. Lezárták a belső sávot. Győr felé is jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben. A 0630 30 30

0: frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, van saját ügyvédi irodája. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincs. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Megkezdődött a Gyesep 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az 5 részes óránként 160 kilométeres sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon fognak közlekedni. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult. A szert veszélyes anyaggal hígították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. Egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A legfrissebb hírek után, ez még mindig az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora, ezen a héten Mákkata helyett Megyesi Gáborral, de Kata visszatér jövő héten, ígérem. Egyébként minden más változatlan, hozom a legjobb programokat, és a jó zenéket is. Itt van a Dél-Amerika, Heaven Street 7-től. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenéket.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar jöhet, egy hamisítatlan tiszai halászlés, egy hatalmas szombati mulatság a vízpart közelében. Figyelj!
1: Itthon, otthon, van programod!
0: Most szombaton már a 18. alkalommal startol el a Tisza Csegei Halászlé Fesztivál a Rév utcában. Ha a halételekért rajongsz, akkor mindenképpen ott a helyed, mert délelőtt 11 órától kedvezményes áron kóstolhatjuk meg a szabadban a hatalmas üstökben főzött fenséges halászleveket. A kulináris élvezetek mellett pedig napközben igazi utcazene adja meg az alaphangulatot az Agyagbanda és a Számadó zenekarral, de lesz helyi tűzoltó, dalárda, mazsoret bemutató, kézműves vásár, sörsátor és vidám park is az egész családnak. Az esti órákban aztán érkeznek majd a színpad nagyágyúi, koncertet ad az Abrakazabra, jön egy fergeteges Demjén műsor Subesz Tamással, a zenei koronát pedig Keresztes Ildikó, valamint Bódi Guszti és Margó teszik fel majd a napra. A legjobb hír pedig az, hogy a rendezvényre a belépés és a parkolás is teljesen ingyenes, irány a Tisza part most szombaton, amikor is elrajtol a Tisza Csegei Halászlé Fesztivál. Várom tőled is a programötleteket, akár Viberen, Instán vagy Facebookon. Itt pedig most egy újdonság jön Jude Law-tól. Pörög a Broom!

0: Magyar Karola után kinézünk gyorsan az utakra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a Győr felé vezető oldalon baleset történt, két autó ütközött össze a 30-as kilométernél, ahol lezárták a belső sávot. Győr irányában jelentős torlódás alakult ki, az egy sávra szűkült szakaszon is több kilométer hosszan kell arra szolgatni. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, az M0-as és 30-as Ócsa csomópont között és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások vannak, és az erős forgalom miatt is torlódás autózhatunk. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szilhalom nyugati határában pedig történt egy baleset, ott a főutat lezárták, és Budapestről is kaptam hírt. Baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé. Vezess nagyon óvatosan, ha pedig neked is van közlekedési infót, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Na, mit szólnál egy kosár meleg, ropogó, sós, tanglihoz, jéghideg frissítőkkel és fergeteges nyári mulatsággal? Itt vagyok a részletekkel a Petőfi Rádió programajánló műsorában.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Szombaton hidegség, varázslatos települése nyitja meg majd kapuit, mert érkezik a jubileumi 18. Stangli Fesztivál. Ha egy vidám hétvégi programra vágynál a családdal vagy a barátokkal, ahol a helyi gasztronómia ingyenségeket és a szuper koncerteket is megtalálod, akkor ezen a hétvégén ott a helyed. A fesztivál már délután 16 órakor a Drazsé formáció koncertjével rajtol, majd a színpadi produkciók sorát a szombathelyi Durdis vegyes kar, a Gaslice tambura zenekar és a szombathelyi Senior Tánc csoport közös hangulatos előadása színesíti. 18 órától a T-stúdió zenei műhely növendékei mutatják meg a tehetségüket, az éjszaka közelettével este 9 órakor pedig egy lélegzet elállító tűzzsonglőr bemutató varázsolja majd el a közönséget. A nap igazi csúcspontjaként ráadásul már este 8 órától egészen hajnali 2-ig tartó fergeteges bál vár mindenkire, ahol a talpalávalót a közkedvelt Tequila zenekar húzza majd. Úgyhogy gyűjtsd össze a csapatot és irány hidegség Győr, Moson, Sopron megyében, ha tényleg felfrissítenéd magadat. Mi is frissülünk az időjárásnak és a jó zenéknek köszönhetően is. Érkezik Meszka és Bérobi. Ez a jó nekem, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ma is felfedezzük az ország legszebb helyeit. Mindjárt indul a Hajrá Magyarok Extra. Tarts velem, ha teheted. A folytatásban pedig a friss hírek után itt lesz a Carson Koma és az Immunissá válunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuperárak, ajándék lehetőségek.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Emelkednek az iskola kezdési támogatások, újabb túlélője van a venezuelai földrengésnek. Ma már csak elszórtan lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Baleset történt a 3-as főúton, Füzesabony és Mezőkövest között, Szihalom nyugati határában. A főutat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalánál mondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kezdeményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyerekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok a 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. A második részletet novemberben utalvány formájában kapják.

0: és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott űrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A rendkívül erős földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11000 sérültje van. 50000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26000 mentő és 17000 önkéntes vesz részt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napközben már leginkább csak keleten lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben általában 26-31 fok, este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ma bejárjuk a villányi borvidéket, utána csobbanunk egyet Hévízen, levezetésnek pedig egy jó keszthelyi császkálást tervezünk. Indul a Hajrá Magyarok Extra, amelyben körbejárjuk az ország legszebb helyeit. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és zenéket is hallgatunk. Jön a Karcsonkommal kezdésre.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy felejthetetlen mediterrán hétvégét töltenél hazánk legdélebbi borvidékén? Akkor irány a csodálatos villányi borvidék, melyet a borok szakértői nem véletlenül hasonlítanak a legendás franciaországi Bordeauxhoz. Ez a vidék az ország első számú vörösbor termő területe, ahol elegáns, testes és illatos nedűk kerülnek a palackokba a tüzes kadarkától a kék oportóig, de a nehéz vörösök mellett a siklósi régió klasszikus fehérborait, például a ropogós olasz rizlinget, vagy éppen a királylánykát is bűn lenne kihagyni. A kulináris élvezetek mellett ráadásul rengeteg felfedezni való vár ránk. A műemlékvédelem alatt álló festői, villánykövesdi és palkonyai pincesorok mellett érdemes felvenni a bakancs listára a siklósi várat, a Mária Gyüdi kegytemplomot, vagy akár Pécs nyüzsgő belvárosát is. És egy kis egészségügyi érv a végére a kóstoláshoz. Napi 1-2 deciliter jó minőségű vörösbor bizonyítottan jót tesz a szív- és érrendszernek, magas kalcium és magnézium tartalma pedig a csontokat is védi. Érdemes tervezni egy felejthetetlen kiruccanást a tüzes borok földjére, a villányi borvidékre. Kalandozunk tovább az országban, itt a Hajrá Magyarok Extrában, de most zene! Itt van Odette és a Go Girls, van az a pillanat, a Petőfi.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jöhet. Egy olyan különleges csobbanás, ahol egy több mint 6 focipályányi acélkék tóban úszhatsz a csodás ringatózó tündérrózsák között. Ha igen, akkor Hévíz lesz a te városod, mely Budapest után hazánk legnépszerűbb úti célja, és a világ legnagyobb természetes, biológiailag aktív, melegvizes tavával büszkélkedhet. A tó víze még télen sem hűl 24 fok alá, így a hideg hónapokban a varázslatos párafelhők alatt is fürdőzhetünk, a hévízi kifolyón pedig ilyenkor elképesztő téli kenutúrákat is szerveznek. A mítikus kerubok által őrzött fürdőhely jótékony hatásait már a rómaiak is imádták. Gróf Festetics 1795-ös első fürdőháza óta pedig a hely a mozgásszervi panaszok igazi mekkájává nőtte ki magát. Csak néhány dolog, amitől annyira egyedülálló ez a hely. Például, hogy helyi találmány a világszerte sikeresen alkalmazott súlyfürdő. Aztán többszörös hatása is van a vízben lévő jótékony összetevőknek. Ezek nem csak a bőrünkön átszívódnak fel, hanem a gőzt belélegezve is gyógyítanak. És ott van a csodatevő iszap is, a hévízi gyógyiszap, ami nem csak segíti, hogy bársonyosabb legyen a bőrünk, de pakolásként alkalmazva a komoly reumatikus és neurológiai panaszokat is enyhít. Nem beszélve az ivókúráról, mert hogy a helyi gyógyvizet a belső egyensúly érdekében ivókúra formájában is előszeretettel alkalmazzák. Akár gyógyulni szeretnél, akár csak egy felejthetetlen és pihentető élményre vágynál a természet lágy ölén, akkor Héviszt minden évszakban érdemes felvenni a bakancs listára. És ott van nem messze tőle Keszthely is, nem sokára ezzel folytatjuk a Hajrá Magyarok Extrát. Most viszont Nora Teal újdonságát hallod, ez a Last Round Stable.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hévíz után csak egy ugrás a Balaton kulturális fővárosa, Keszthely, a kastélyos hely. Ez a csodás kisváros évezredes múltra tekint vissza, a szellemiségét és hangulatát pedig teljesen a Festetics család öröksége határozza meg. A fő attrakció természetesen a lenyűgöző Festetics kastély, ami hazánk harmadik leglátogatottabb barokk rezidenciája. Itt rejtőzik az ország legnagyobb éppen maradt főúri magánkönyvtára is, egy több mint 80 ezer kötetes gyűjtemény. Ráadásul igazi hollywoodi helyszínről van szó. Az egyik nagy streaming szolgáltató népszerű fantasy sorozatában, az Árnyék és Csontban, ez a kastély alakította a kispalotát. A kastély után irány a hangulatos belváros, a főtéren üljetek le egy közös fotóra magával a gróffal a padra, a napot pedig lehet egy szuper balatoni hajókázással vagy éppen strandolással zárni az ikonikus Szigetfürdőben. Kapd fel a napszöveget és fedezd fel Keszthelyt, akár már most hétvégén. Barangoljunk együtt Magyarországon, közben pedig hallgassunk hazai kedvenceket. Ezúttal a Szápton csapatától. Itt a Nem segít más, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Búcsúzunk a forróságtól, viszont cserébe lassan üdvözölhetjük a hétvégét. Most már csak pár órát kell kibírni. Na és persze még a pénteket. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Én igyekszem, hogy a csütörtök délutánod még kellemesebb legyen, gondosan válogatva hozom a hazai kedvenceket a következő órában. Itt lesz például az Intim Torna Illegál és a Hipnotizőr Király. Gyere velem!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
8: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
9: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Reklám. Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
12: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
14: Vagy ki sem látsz a dugóból.
13: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
14: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
13: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
14: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
13: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
14: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
13: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
14: a Petőfi Rádióban.
15: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltufer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltufer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
16: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltufer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
17: Ma már csak elszórtan lehetnek záporok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kap csak nem 400 000 gyerek. Újabb túlélője van a venezuelai földrengésnek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható, különösen Tatabánya és Óbarok térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
17: Mintegy 400 000 gyermek kaphat 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok a 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésen vesznek részt. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben, utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tiszapárt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával bízta meg a feladattal az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakítása lesz. Az átmeneti időszak után

0: 2300 halálos áldozata, és több mint 11 000 sérültje van a természeti katasztrófának. 50 000 ember eltűnt. A túlélők utáni kutatásban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délután már csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Az északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 21-27 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A régiek úgy gondolták, hogy a mai időjárás határozza meg a nyár hátra levő részét. Nem sokára erről is lesz szó, ahogy egy medve észlelésről is beszélünk majd. Ez a hazai, itt a Petőfin, hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdésben az Intim Torna illegállal, ez már is a Hipnotizőr király.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az extrém hőség rekordok után végre megérkezett a várva várt hideg front. Nagyon-nagyon vártunk már erre. Ma július 2-án viszont nem csak a felfrissülésé a főszerep, hanem a legendás népi jóslatoké is, mert hogy ma van Sarlós Boldog Asszony napja. A régiek úgy tartották, hogy a mai időjárás határozza meg a nyár hátra levő részét. Ha ezen a napon esik, akkor bizony 40 napig esni fog. Nos, a front menetrend szerint befutott, még a Dunántúlon már felszakadozik a felhőzet, addig az ország keleti felén komoly záporok és zivatarok áztathatják a talajt, a szél pedig többfelé viharossá fokozódik. A lehűlés megváltásként érkezett tehát, mert a tegnapi 42 fokos történelmi csúcs után ma már csak 25 és 31 fok között alakulnak a maximumok. A hirtelen légnyomás változás miatt a frontérzékenyeknél pedig fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás jelentkezhet, ezért aztán ma vezess a szokásosnál is óvatosabban, igyál sok-sok folyadékot. És hogy Sarlós Boldog Asszony napja végül is most akkor esőt hozott nekünk, vagy sem, eléggé felemás a helyzet, mert azért több területen nem esett eső sajnos. Ezért elég nehéz megmondani, mit tartogat majd nekünk a következő 40 nap. Abban csak reménykedni tudunk, hogy újabb hőségrekordokat már nem. A következő percek viszont jó zenéket tartogatnak, már is megyünk tovább Lábas Vikivel, ez az Álompor.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha aktívan figyeled a hazai zenei listákat, akkor pontosan láthatod, tudhatod, hogy ha Dash és Youngfly neve feltűnik egymás mellett, az gyakorlatilag garancia a legmenőbb nyári slágerre. Nem történt ez másként idén sem, ugyanis megérkezett a legújabb közös zenéjük, ez a Kis Kece, ami első hallásra egy pálmafás tengerparti buli himnusznak is tűnhetne, főleg ha videoklippel együtt hallgatjuk a dalt, de a srácok azért csavartak egyet a történeten. A fülbemászó dallamok mögött egy elég viharos kapcsolat rajzolódik ki, és arról a helyzetről mesél nekünk, amikor mindkét fél pontosan tudja, hogy nem működik a dolog, a vágy mégis mindig erősebb a józanésznél. Itt a Kis Kece, Dash-től és Youngfly-tól a Petőfin.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kis Kece lány a sötétben, vele virradrám a hajtó.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Biztosan sokan emlékeznek még a keddi medve riadalomra, ugyanis Nova Idrány és Gardona között állítólag láttak, fotóztak egy medvét. Hatalmas fordulatot vett az ügy, ugyanis kiderült, hogy vaklárma volt az egész. A Vizsai Önkormányzat a Nemzeti Park szakembereivel közösen gyorsan pontot tett a rejtély végére, és kiderült, hogy a neten pörgő fotó ugyan valódi, csak hogy egyáltalán nem Borsodban, hanem még 2024-ben Erdélyben készült Vargyas mellett. Valaki tehát egy elég rossz tréfával akart ráijeszteni a környékbeliekre. Ugye az ilyen sztorikkal nagyon nem éri meg szórakozni, mert ha a legközelebb valódi veszély lesz, már senki nem fogja elhinni a riasztást. Bár ez a mostani eset csak egy ízléstelen vicc volt a térségben, azért nem árt az óvatosság, hiszen az elmúlt hetekben több valós észlelés is történt a megyében. Legutóbb például pár napja a Hangonyban kellett elköltöztetni egy gyerektábort medve észlelés miatt. Mindenki vigyázzon magára, a természetben is. Jobb félni, mint megijedni. Most pedig BSV jön itt a Petőfin, ez a Ne félj!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mennyire tudunk örülni az országos 27-28 fokos átlag hőmérsékletnek, főleg 42 fok után. És nagyon úgy néz ki, hogy a hétvége is kifejezetten kellemes nyárias időt tartogat nekünk. Na, jönnek a legfrissebb hírek, aztán megyünk tovább a délutánunkban. A hazait mindjárt a 30Y-nal folytatjuk. Itt lesz a Szeretni akart. Tarts velem, én Megyesi Gábor vagyok.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rám?
2: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!

0: 0630 30 30 380
1: a számra.
0: Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Felhőszakadások veszélye miatt adtak ki riasztást több kelet-magyarországi járásra. 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 ezer gyermek. Vármegyék helyett ismét megyék, főispánok helyett pedig kormány megbízottak lesznek.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ösön Kecskemét és Kunsztállás között a Szeged felé vezető oldalon. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket. Már 4 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható. Különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást. Ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Jövő kedden szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők.

0: Az igaz, az Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Ma szintén a nyolcaddöntőbe kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabel Haferlag oldalán lép pályára egy amerikai-ukrán duó ellen a nyitókörben. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat, emiatt több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nagyon úgy tűnik, hogy a fullasztó kánikula még a jövő héten sem tér vissza, sőt, állítólag egy újabb hidegfront jöhet a hét közepén. A friss hírek után belemágunk a délután egy újabb órájába, megyünk tovább a sütörtökünkben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, egy Petőfis klasszikus hozok a kezdésre a 30 évszulaton.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az ember nyáron sokkal szabadabbnak érzi magát. Na ezt a gondolat menetet vitte tovább és tette hozzá az elmúlt hónapok eseményeit a Balkán VIP. Krokova Jábel és Lovas Márton a dal születésének körülményeiről azt mondták, az alap már régóta megvolt, de gondban voltak a szöveggel, legalábbis egy ideig. A srácok most kedden nálunk jártak a Nemzeti Dalban, ezt a beszélgetést vissza is hallgathatod a Petőfi Rádió SoundCloud oldalán. Meséltek a dal születésének hátteréről. Egyébként Mártonék nem csak a mikrofon mögött állnak, de zenei producerként maguk készítik az alapokat, írják a szövegeket, és a klipeik rendezését, utómunkáját is saját kezülek intézik. Itt van a Balkán VIP újdonsága, a szabadabb, a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Meringer Marci után hozok egy újdonságot neked Fluor Tomitól, aki a közösségi médiában osztotta meg a nagy hírt, hogy elkészült a legfrissebb kollaborációja. A Sose Hollal és Szófiával közös dal a Keserű címet kapta. A mondani valója elég mélyre megy. A dal arról a sebezhetőségről és belső viharról szól, amikor a régi csalódások miatt teljesen bezárjuk a lelkünket, vagy épp ellenkezőleg képtelenek vagyunk kilépni egy minket felemésztő, mérgező viszonyból. A korábbi Csicska 2 után ez a második zene, ami előrevetíti az új nagylemez hangulatát. Most pénteken pedig nem elfelejteni, Budapest Parkos koncert lesz. Itt van Fluor, Sose Hol és Szófia a Keserűvel.
1: Akinek

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tudtad, hogy a Balatonon pontosan annyit süt a nap egy évben, mint a francia tengerparton? Nálunk ráadásul két elképesztő világ találkozik egyetlen helyszínen. A déli part lassan mélyülő, pörgős strandjai és az északi part vadregényes, vulkanikus tanúhegyei. Érdemes felkeresni a tapolcai tavasbarlangot, borozni a hangulatos lankákon, vagy éppen körbe tekerni a tavat a kiépített bicikliúton. Ha pedig egy kis romantikára vágynál, ruccanyát kompal szántódról a varázslatos Tihanyi félszigetre, az ezer éves apátsághoz és az illatos levendula mezőkhöz. Kapd fel a fürdőruhádat, irány a strand, akár már ma, ha megtelted, vagy a hétvégén. Célozd be a Balatont. Mi pedig most becélozzuk a délután 4 órát, mindjárt érkezik Szikora Tomi kollégám, de előtte még hozom többek között a Quimby újdonságát, vagy éppen most hibrid és szalapárosát, ez a Csak téged

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Rajtól a Petőfi csúcs, Szikora Tomival már a folytatásban, aki ma is szállítja neked a friss közlekedési infókat. Ebben számít rád is természetesen, ha éppen úton vagy, és bármi említésre méltót látsz. SMS és Viber számunk 0630303380, de az Insta és Facebook postaládánkat is nagyon nézi Tomi, és mindezek mellett Petőfis játékra is számíthatsz. Figyeld majd az óra zenéjét. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, találkozzunk holnap is. Legyen szép a csütörtök késő délutánod. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Felhőszakadások veszélye miatt adtak ki riasztást több kelet-magyarországi járásra. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csak nem 400 ezer gyermek. Vármegyék helyett ismét megyék, főispánok helyett pedig kormány megbízottak lesznek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ösön Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket. 4 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható. Különösen Tata, Tatabánya és Barokk térségében. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Ezt szintén a miniszterelnök közölte a kormány szóvivői tájékoztató. Megszüntetni a kormány az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Ismét lehet fürdeni a Szajnában, Párizsban. Hétvégén megnyitják az olimpián használt helyszíneket. A szabad strandokat a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek arra, hogy minden évben alkalmasak legyenek a fürdőzésre. A vízminőségét naponta többször ellenőrzik. A

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 4 óra után is számíthat ránk, akár munkában, vezetés közben, vagy a szabadságod alatt is együtt vagyunk. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Nem sokára játékot indítok, nyerj Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Gyere velem és mondom a részleteket.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: Itt a Kuplung zenekar, nyomad a gázt, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ha úton vagy, most indulsz valahová, vagy még csak tervezel hazafelé indulni, akkor jövök a friss aktuális közlekedésinfokkal, hiszen a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Kigyulladt egy kis busz az M31-esen az M3-as felé vezető oldalon. A 3-as főút, valamint az autópálya csomópontja között a 10-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. Tehát kigyulladt egy kis busz az M31-esen a 10-es kilométernél az M3-as felé vezető oldalon. Baleset történt az M5-ösön Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon. Nagyjából 3-4 kilométeres torlódások elkészülnöd, mert a 97-es kilométernél van a baleset, tehát az M5-ösön Kecskemét és Kunszállás között Szeged felé van torlódás, és útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-esen Szentendrén, itt mindkét irányban szakaszos torlódásra, araszolgatásra, kuplung nyomogatásra kell készülnöd most a délutáni csúcsforgalomban. Kitartás, vigyázz magadra, én számítok a további infokra, dolgozunk össze, és adj hírt ma is Ózdról, Zalaegerszegről, Makóról. Csörges a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A délután pedig nem sokára megfűszerezzük egy játékkal. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Hamarosan mondom a részleteket. Na.

Petőfi Rádió minden magyar. Játék, játék, játék, ez következik nálunk hamarosan. Nyerj egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésünk, amely a tiéd lehet. Na és hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben 0630303380. Ha első vagy és mindenkit megelőzve fut be az üzeneted az előadóval és a szám címmel, ami az óra nyerő zenéje, akkor visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért, cserébe pedig már meg is nyerted az ajándékcsomagot. Ugye mondtam, hogy egyszerű. Figyelj, a játék perceken belül indul, lehet, hogy karameldala után. Ez az újra. Valaki.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt az óra nyerős lágere, Manuel Popstar. Te küldtél nekünk üzenetet a 0630303380-ra? Ha igen, akkor játékban vagy a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért. Ha első vagy, gyors voltál, akkor hamarosan téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, baleset történt Szada belterületén, a Rákóczi út és a Kossuth utca kereszteződésében. Itt a forgalmat megállították, torlódások kell készülnöd, akár Veresegyház, akár Gödöllő felől érkezel. Baleset tehát Szada belterületén. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, nagyjából a 22-es kilométernél. Mindkét irányban számíthatunk lassabb haladásra, torlódásra, éppen ezért plusz menetidővel tervez, hogyha 11-esen autózol, és Szentendre is az úti célod között van. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos dugó tapasztalató, főként Budapest felé, Tatai és Biatorbágy között a kiépített terelésnél hosszabb menetidővel tervez, tehát az M1-esen Budapest felé. Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési információkat. Dolgozzunk össze ma is, és hagy hírt Hajdúböszörményből, Fegyvernekről, Ócsáról. Csörges a 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: az előadót is. A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Nézem, ahogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít pontban rád, és az

0: Rádió minden magyar. Játék, játék, játék, ez következik nálunk a folytatásban, hiszen nemrég szólt az óra nyerős lágere, amely valakinek ma délután nyereményt ér, nyereményt hoz. És hogy kinek? Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenet küldőnek. Nézzük, hogy ki volt a legelső.
1: Halló!
0: Halló, szia, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólítatlak? Mondd a keresztneved.
1: Zsanett.
0: Szia, Zsanett. Tudod, hogy miért hívlak?
1: Igen, most küldtük az SMS-t.
0: És mindenkit megelőztetek. Elsőként futott be az üzenetetek.
1: Hú, de jó. Ezzel ma játszunk egy hete kávé, hogy mi eljünk.
0: Na, akkor most itt vagytok a kapujában. Ne izguljatok. Van két kérdésem. Az egyik, hogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra a nyerő zenéje.
1: Manuál Popstar.
0: Oké. Okay. És a Petőfi Rádió szlogen megvan?
1: Igen, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Jó, akkor megvolnánk. Itt vagytok a nyeremény kapujában, amit most virtuálisan átadok. Gratulálok, nyertetek!
1: Köszönjük!
0: Megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: De jó.
0: Mondtad, hogy az elmúlt egy hétben folyamatosan próbálkoztatok. Miközben hallgatjátok a rádió délutánonként? Mi a program ilyenkor?
1: Megyünk úszásra.
0: Ki megy úszni? Kit viszel úszni? Vagy te is mész?
1: Nem, a kisfiam tanul úszni.
0: És akkor anya pedig elkíséri őt, és meg szoktad nézni, vagy ilyenkor ott vagy az autóban várod meg?
1: Nem, megnézzük, még kicsi, 6 éves csak.
0: Milyen eddig a nyaratok?
1: Jó idő van, meleg van, Balaton.
0: Hál' Istennek. Mondjuk elég meleg most a Balaton. 30-33 fokos volt az elmúlt napokban. Bírjátok ezt a kánikulát? Bírtátok a 40 fokot?
1: Igen, bírtuk.
0: Hát nektek ott a Balatonnál mondhatni minden nap nyaralás. Bár nyilván, hogyha ott él az ember, az teljesen más lehet, mint amikor oda megy egy-két hétre nyaralni bárki. Nektek lesz valami úti cél idén nyáron, ami kihagyhatatlan?
1: Nem, most maradunk itthon, házfelújításban vagyunk.
0: Hát akkor van munka ezzelrel. De hál' Istennek ott van a kertben a Balaton, lementek és tudtok bármikor csobbanni.
1: Igen, így szokott lenni.
0: Kitartás a felújításban, és a következő dallal pedig most elkísérünk titeket úszásra. A Carson Coma és Dudló közös dala Szemüveg most a tiétek lesz.
1: Oké, köszönjük.
0: A mai nyertesünk Zsani, de hogyha te is szeretnél Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerni, játsz

0: Csak mert a világ hideg.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Csütörtök délután 5 óra lesz. Lassan pezsgőt bontatunk. Túl vagyunk a hét legnehezebb részein. Kitartás, ha még dolgozol, de a munka után lazuljunk együtt. Például mindjárt a kezdés a halott pénzdala. Itt a Mindenre Rábeszél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj Június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spár.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Írtatok egy szörnyfilmet?
6: Ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
7: Minyonok és szörnyek a mozikban.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Felhőszakadások veszélye miatt adta ki riasztást több kelet-magyarországi járásra. Akár már a héten a parlament elé kerülhet az alaptörvény módosítása. Vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között Szada településen, az átvezető főúton a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. A forgalmat megállították, az arra közlekedő Gödöllő és Veresegyház felül is torlódásra készüljenek. Kerülni Szada utcáin keresztül lehet. Két autó ütközött a 4-es főúton Debrecenben, a Kassai úton, a Hatházi út kereszteződésében. A 228-as kilométernél a félút pályát lezárták. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél. A Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon mind a két irányban számíthatnak lassabb haladásra, torlódásra. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható, különösen Tata-Tatabánya és Óbarok térségében. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
10: Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változat már a héten, legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A javaslatban szerepel az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester évek óta tudott a szennyezésekről és határérték túllépésekről, amelyekről csak most kezdett el beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy a munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. A legmagasabb vörös riasztást adták ki Portugália déli részére a következő napokban várható hőhullám és az erdő tüzek kockázatai miatt. A tűzveszély megelőzése érdekében a hatóságok megtilthatják bizonyos mezőgazdaság és munkagépek használatát is. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.

0: Isten, ott van Dash, Szája Noé, Péter Fibori, a Magna Cum Laude és a Kaukázus, a kezdés pedig a Halott pénzdala, mindenre rábeszél. Ezt hozom, hogy jó legyen a hangulat, otthon, autóban vagy munka közben.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: 110% nyár ebben a dalban. Dash Young Fly Pannonia.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki folyamatosan jelzi az aktuális közlekedési infokat, hogy merre készül dugóra, balesetre. Több autó ütközött össze Szada belterületén, a Rákóczi út, valamint a Kossuth utca közötti szakaszon. Itt a forgalmat megállították, helyben lehet kerülni. Baleset át Veresegyház és Gödöllő között Szada belterületén. A 4-es főúton Debrecenben, a Kassai úton, a Hatházi út kereszteződésében két autó karambolozott, a 228-as kilométer. Forgalomkorlátozás van, tehát baleset Debrecen belterületén, a Kassai úton, a 4-es főúton, a 228-as kilométer szelvény közelében, a 11-esen pedig Szentendrén útépítés miatt van forgalomkorlátozás mindkét irányban, emiatt lassabb haladásra és torlódásra készül, tehát a 11-es főúton Szentendrén. És neked mi lesz az úti célod, merre tartasz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból, Szolnokról, Monorról, Pincehelyről, csörges a 061-759-6-60-60-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Kinél hány fokot mutat az autó? Nagyjából a Tisza vonalában esik most az eső, és több helyen zivatar van, például a Tiszatónál, de lentebb Szegvár, és lassan Szeged környékén is. A Dunántúlon pedig változóan felhős napos idő van, 28 fokkal. A hangulatot most a Magna Cum Laude sikere hozza. Ez a vidéki Sanzon.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha valaki azon aggódik, hogy húha, most a hidegfront után hogy lesz így strand a hétvégén, akkor hát hogy ne lenne? Simán napsütés, 28-30 fok, kellemes hőségmentes időm, ez vár ránk a következő két napban. Ráadásul bátran csobbanhatunk akár a Balatonban is, amely 26-28 fokos. Nézem a Dunát, amely több helyen eléri a 26-27 fokot. A Tisza pedig Tiszafürednél 27 fokos, Szegednél pedig 26 fokos. Maradunk a napfényvárosában, mert következik a szegedi gyökerekkel rendelkező Imágó Mundi, akik lazán ötvözik az alternatív rockot a poppal és a hip-hoppal. Itt az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádió toplistájáról. Imágó Mundi, estelente!
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Együtt vezetünk, együtt indulunk nyaralni, és munka után is számíthatsz ránk. A Petőfi Rádióban folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Baleset történt a 81-es főúton Kisbér és Mór között. Egy kamion és egy autóbusz ütközött össze a 32-es kilométernél. Mindkét irányból torlódásra kell készülnöd. Tehát baleset a 81-es főúton a 32-es kilométernél Kisbér és Mór között. Útépítés miatt van dugó és forgalomkorlátozás Szentendre belterületén a 11-es főúton. Emiatt kell lassabb haladásra és torlódásra készülnöd. Mindez tehát a 11-es főúton Szentendrén. És erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, főként Tata és Biatorbágy között, de különösen Tatabánya és Óbarok között van most nagyobb torlódás, emiatt hosszabb menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz. Vigyázz magadra! Számítok a további információkra is, dolgozzunk össze, bármit tapasztalsz, jelez nekünk. Adj hírt Sárváról, Nyéklátházáról, Bácsent Lászlóról, csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Yeah. On the beach.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Ma boldog névnapot kívánunk az Ottóknak. Isten éltesse őket, de a születésnaposokat is meglephetjük egy zenével. Add le a rendelésed, egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. 0630303380 a Viber számunk. Hat után játszom a Futni mentem betét dalát. Tarján Zsófi, Kis Tibi, Mert az élet szép.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Felhőszakadások veszélye miatt adtak ki riasztást több kelet-magyarországi járásra. Akár már a héten a parlament elé kerülhet az alaptörvény módosítása. Földrengés rázta meg Ródosz és Kréta szigetét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom, telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán. Az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni az érdi szakaszig. Erős a forgalom az M1-esen is Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódást tapasztalható, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében. Kamion és egy busz ütközött a 81-es főúton Mór közelében. A 32-es kilométernél lezárták a félútpályát. Mind a két irányból torlódásra kell készülni. Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között a Szadán átvezető szakaszon, a Rákóczi utca és a Kossuth utca között. A forgalmat megállították. Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra kell készülni. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon. Mind a két irányban számíthatnak lassabb haladásra, torlódásra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változat már a héten, legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A javaslatban szerepel az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester évek óta tudott a szennyezésekről és a határérték túllépésekről, amelyekről csak most kezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején a munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette

0: sérültekről, károkról nem tudni. Kárpátusz szigetétől délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat, emiatt több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra után is igyekszem jó úti társad lenni. Feltankoltam a legnagyobb magyar zenékkel, és ezeket játsszuk a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Ebben az órában a hangulat felelős, például Jude Law, a hősök és az ismerős arcok, a kezdés pedig Tarján Zsófi és Kis Tibi.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: Nyomjuk a pedált, utitársadként veled vagyok, számíthatsz rám, és folyamatosan informálok téged a közlekedésről. Figyelem, egy kamion és egy autóbusz ütközött össze a 81-es főúton, Kisbér és Mór között a 32-es kilométernél, ezért van mindkét irányból torlódás. Tehát baleset a 81-es főúton, Kisbér és Mór között. Útépítés miatt van hatalmas dugó a 11-esen Szentendrén mindkét irányban, nagyjából a 22-es kilométer előtt számíts, tehát torlódásra a 11-es főúton Szentendrén. És még korábban több autó ütközött össze, Szada településen, Veresegyház és Gödöllő között kerülni kisebb utakon helyben lehet, mert a forgalmat megállították. Baleset van tehát Szada belterületén, a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon. Várom a további infokat, ha még frissebb helyzetjelentéseket. Tényleg mindenkire számítok. Adj hírt Máté Szalkáról, Mezőkövesdről, Gárdonyból. Csörgess a 061-759-6060-on. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeres úr,

Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha eddig csak bakancslistás volt, hogy eljuss egy Rúzsa Magdi koncertre, akkor én azt mondom, hogy idén nyáron pipált ki ezt a bakancslistát. Rengeteg helyen ott lesz az énekesnő, például a hónap végén, július 25-én az Egri Szabadtéri Várszínház színpadán énekel majd. Augusztusban egy eredeti tombolós, táncolós Budapest parkos koncertre vár minket, de felép majd Siófokon a plázson augusztus 29-én. Infók, részletek az énekesnő hivatalos Facebook oldalán. Ez a nyári zápora Petőfi Rádióban most.

0: hírek az utakról.
1: Egyik szemünk folyamatosan az utakon, a közlekedésben. Várom az infókat és mondom is ezeket. Korábban egy nagyobb baleset történt a 81-es főúton. Kisbér és Mór között egy kamion és egy autóbusz ütközött össze a 32-es kilométernél. Itt mindkét irányból torlódások elkészülnöd. Baleset át a 81-es főúton Kisbér és Mór között a 32-es kilométernél. Korábban Szada belterületén is egy nagyobb baleset történt. Több autó ütközött össze a Rákóczi utca, valamint a Kossuth utca közötti szakaszon. Itt kerülni helyben lehet Szada településen belül. Baleset tehát Szadán, Veresegyház és Gödöllő között. És útépítés miatt továbbra is forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, itt a 22-es kilométernél dolgoznak. Emiatt számíts lassabb haladásra, tehát a 11-es főúton Szentendrén. Gyűjtöm a közlekedési infokat és dolgozzunk össze. Adj hírt Bajáról, Tamásiból, Bábolnáról, csörges a 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha van olyan dal, ami jól esne vacsi közben, edzés után, vezetés közben, várom, hogy becsörögj. 7-kor indul a kívánságműsor, hívj 061-759-6060. Az első zenét Zoé választotta. Paulina, jajdogálni fogsz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
14: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pik Picolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
15: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
15: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
15: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
15: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
15: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
16: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
17: Felhőszakadások veszélye miatt adtak ki riasztást több kelet-magyarországi járásra. 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kap, csak nem 400 ezer gyerek. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Erős a forgalom, telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán. Az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni az érdi szakaszig. Erős a forgalom az M1-esen is Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható. Kamion és egy busz ütközött a 81-es főúton Mór közelében, a 32-es kilométernél a félútpályát lezárták. Mindkét irányból torlódik a forgalom. Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között a Szadán átvezető szakaszon. A forgalmat megállították, Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra kell számítani. Útépítés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton Szentendrén, a 22-es kilométernél. Mindkét irányban lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
17: 100 ezer forint iskola kezdési támogatást kaphat csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. A másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változat már a héten, legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A javaslatban szerepel az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe, a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Rajt hozzáll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 3 napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Távozik az FK Csíkszeredától Kleinheisler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és 1 gólt szerzett. Kiesett Udvardi Panna, a holland Isabel Hufferlag oldalán a női párosok versenyének első körében a wimbledoni tenisztornán. Miután 3 játszmában kikapott a Starodubtseva Stearns ukrán-amerikai kettőstől. A Fucsovics Márton Marozsán Fábián páros pedig visszalépett, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Emiatt több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Paulina, jajdogálni fogsz. Ezzel a dallal indul a Petőfi Rádióban a csütörtök esti élő kívánságműsor. De hogy melyik legyen a következő dal és kinek játszam, mondd meg te. Hívja 0617.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet, például Noémi csatlakozott hozzánk, aki a keresztlányának Viviennek apostagra választana egy desdalt. Oké, rendelés felvéve. Hello Tomi, egy vidám számot szeretnék küldeni a páromnak, Gábornak és a kollégájának, Petinek. Üzenem nekik, hogy a legnagyobb hősök közé tartoznak a kitartásukért, kemény munkájukért, amit ebben az 1-2 hetes kánikulában véghez vittek a munkájukon. Utóirat, nem baj, ha késve, csak épségben érjen haza. Küldi Betty Ménfőcsanakról a következő számot Gábornak és a kollégájának, Petinek. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szia!
2: Halló, szia!
3: Zenét kérni, hogyha lehet.
2: Ki szeretne számot kérni? Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
3: Melissa és Hanga.
2: Melissa és Hanga. Sziasztok, csajok! Mi a program nálatok? Mit csináltok épp?
4: Dolgozunk.
2: Dolgoztok? Mit dolgoztok? Mi a meló?
3: Pincérkedünk.
2: Aha, és merre? Az ország melyik részén dolgoztok?
3: Bújjon a pizzériába.
2: Aha, milyen mostanában a forgalom ott arra felé?
3: Hát nem rossz, akad.
2: Akkor pörgessük fel a munkaidőtöket?
3: Igen.
2: Na és melyik az a szám, ami csinálna hozzátok hangulatot?
3: A Dash és a Young Fly, a kis kece.
2: Azt mi is nagyon bírjuk azt a számot. Dash, nagy kedvencetek?
3: Igen.
2: És voltatok már koncertjén, vagy fogtok menni?
3: Hát szeretnénk, én még nem, de szeretnénk, igen.
2: Akkor legyen a következő közös nyári programotok, hogy nem csak munka közben dolgoztok együtt, hanem elmentek egy Dash koncertre, mert biztos, hogy fellép valódott a közeletekben.
3: Igen.
2: Kinek szeretnétek számot küldeni? Vagy csak úgy magatoknak?
3: Munkatársainknak.
2: Esetleg a keresztnevüket eláruljátok?
3: Dia, Kökő és Balázs, köszönjük szépen!
2: Én köszi, sziasztok, hello, hello!
3: Ja.
2: Azon gondolkodom, hogy ők amúgy ikrek? Ezt nem kérdeztem meg tőlük, de annyira összhangban, balanszban vannak. Dash, Young Fly, Kiskece a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is. Írja 0630303380-ra, SMS-t vagy Viber-t. Hello Tomi, Noémi vagyok. Attilának szeretném küldeni a következő számot. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretlek. Sziasztok, Luca vagyok, és Tamarának, valamint Noéminek, a barátnőimnek szeretném küldeni a következő dalt. Oké, csajok, Luca, Tamara és Noémi. Szép nyarat nektek. És Emily is csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, egy számot kérnék magamnak, mivel nem mehettem Sopronba a fesztiválra, a Walmart koncertre, és emiatt most itthon sírok. Egy Walmart számot szeretnék kérni. Zárójel, mondjuk annyiban megértem, hogy nem mehetek, mert én Kaposváron lakok. Emily, intézzünk fuvart? Ha valaki Kaposváron megy Sopronba a fesztiválra, akkor jelentkezzen. Emily, csinálunk neked otthonra koncertélményt ezzel a dallal. Walmart Színvak!

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Csörgünk valaki a vonalban, de előbb egy gyors üzenet Balástól, aki a párjának Diának szeretne üzenni, éppen együtt autóznak, utaznak, és azt szeretné neked átadni a rádióban, hogy nagyon-nagyon szeret téged, és mindig is melletted lesz. Tehát Balás küldi Diának a következő dalt. Halló, kívánság műsor!
3: Szia Tomi, én Milena vagyok, és itt van
2: anyukám is. Hello, sziasztok! Mi a program nálatok?
3: Hát most lazulunk itthon, és pihenünk.
2: Na, hát milyen jól lehetek. Teszitek. Merre vagytok az ország, melyik részén lazultok?
3: Tatabányán.
2: Uh-huh. Jó idő van Tatabányán?
3: Jó idő van azért.
2: Hétvégére mit terveztek?
4: Most pihenés, és jövő hétvégén lesz programozás.
2: Na, mi lesz jövő héten? Mert rendesen hallom a hangodon, hogy felcsillant a szemed.
4: Igen, a keresztlányunk énekel, és ő fog fellépni. Vasaron a falunapon, pápa mellett.
2: Aha, és akkor mentek megnézni őt, meg szurkolni neki, énekelni vele együtt. Aha.
4: Igen, úgyhogy unokatestvéreknek szeretnénk számot küldeni.
3: Igen.
2: Oké, megvan beszélve, akkor tiétek a következő dal most a Petőfi Rádióban.
4: Nagyon szuper, köszönjük.
2: Én köszi, szép nyarat nektek, sziasztok.
4: Igen, neked is szép nyarat. Köszi.
2: Tankcsapda, Mennyország turiszt, ez most a tiétek az élő kívánság műsorban. Petőfi.
5: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: De most meglepetés, valakit én hívok, aki tudja, hogy nem számít a hívásomra. Ha te is szeretnél valakit egy köszöntéssel, egy üzenettel meglepni, feldobni az estejét, akkor a dolog full egyszerű, küld nekem üzenetet, egy rövid sztorit, add meg a címzett telefonszámát, a többi pedig bízd rám.
3: Halló.
2: Nádi, hello, itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok a kívánság műsorból.
3: Igen.
2: Jött egy üzenetet a rádióban. Ma is. Átadhatom?
3: Persze.
2: Na kezdjük ott, hogy ugye tegnap hívtalak téged, mert hogy jött egy üzenetet tegnap, akkor név nélkül, mert nem mondhatom be, hogy kitől kaptad az üzenetet, D írta neked azt, hogy tegnap, hogy nagyon-nagyon szeretlek és hiányzol. Na ugye erre az volt a reakciód, hogy te már ezt lezártad és hogy tovább léptél. Na ehhez képest jött a mai üzenet, hogy szia Tomi, tegnap volt egy kis zűrzavar az emberünk életében, mert hogy elértette a nevem kezdőbetűjét, úgyhogy hálás lennék, hogyha ma is felhívnád. Üzenem Nándinak, hogy nagyon-nagyon szeretem, hiányzik, és sajnálom, ami történt, de örülök, hogy meg tudtuk beszélni.
3: Igazából tegnapi napon is félreértés volt, de ezt üzennek, hogy szeretem én is, minden rendben.
2: Tehát akkor tisztázzuk, hogy Dominikától kaptad az üzenetet, ugye?
3: Tudom, igen.
2: Ilyen sokan odáig vannak, érted, hogy azt sem tudtad, hogy kitől jött az üzenet?
3: Én egy nagyon pacek ember vagyok.
2: Na tessék, hoppá, akkor rajonganak, érted, igen, konkrétan. Válogathatsz.
3: Vagyok gyúrva, szolízba, tudod, én egy pacek gyerek vagyok.
2: Aha, hát akkor megvan a beach buddy, úgy érzem. Hogy
3: de járok is oda hozzátok a szolízba.
2: Hozzánk?
3: Ja, Tamási, ugye?
2: Nem Tamásiban vagyok, hanem Budapesten vagyok.
3: Igen.
2: Dominikát mióta ismered?
3: 3 hónapja.
2: De akkor ez most ilyen seveletse nélkület kapcsolat, együtt vagytok, vagy csak ismerkedtek, hogy így mi az ábra most?
3: Hát igazából nem mondom, hogy seveletse nélkület.
2: Na jó, figyelj, hát én azt mondom, hogy élvezétek a nyarat, lesz, ami lesz. Egy biztos, hogy a következő dalt is neked fogom játszani. Blanche, vigyél el, ez most a tiéd, jó?
3: Én azt hittem, hogy a Bódi Gusztitól emléke.
2: Bódi Gusztitól? Hát ez lesz, Blanche, vigyél el. Ezt választotta neked.
3: Ciao.
2: Minden jót, ciao, szia.
3: Neked is ciao.
2: Hát igen, ilyenkor az dönt, aki küldi az üzenetet, nem pedig az, aki megkapja. Ez a fordított kívánság műsor lényege. Blanche, vigyél el, ezt hozom a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 után is folytatjuk, nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Máté választotta a következő dalt a szerelmének, Izabellának. Ma van az első évfordulójuk. Gratulálok nektek, ez a közös dalotok. Filó, Apu, Sehol se, mindjárt a tiétek.
3: Sehol se vagyok, ahol te vagy, arra sosem járok. Én két csillag között alszom át a szőrindot a két kezén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre számíthatunk holnap, csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok. 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 000 gyermek. Rendkívüli parlamenti ülés lesz a jövő héten is.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. Tata és Biatorbágy között szakaszos torlódás tapasztalható, különösen Szárliget, Óbarok és Bicske térségében. Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között a Szadán átvezető szakaszon. A forgalmat megállították, Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: 100 000 forint iskola kezdési támogatást kaphat, csak nem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár majd a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-éig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Sok helyen változtatni kell a függetlenség napi ünnepi programokon az Egyesült Államokban a hőség miatt. Az ország a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára készül, de a rendkívüli meleg miatt elrendelt hőségriasztás több mint 160 millió embert érint a keleti államokban. Philadelphiában, a dokumentum aláírásának városában lerövidítik a július 4-i ünnepi felvonulást. New Yorkban mobil hűsítőhelyeket helyeztek el az utcákon. A fővárosban, a Washingtonban viszont a nagyszabású tűzijátékot zavarhatja meg a hőségnek véget vető viharokkal érkező hidegfront.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Filó, apu, sehol se. 8 után ezzel folytatódik a csütörtök esti élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. És hogy melyik szám legyen a következő, az csak is rajtad áll. Ne légy szégyellős. Hívd most a kívánságvonal 061-759-6660.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Sehol se vagyok,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig, szia, hogy szólítatlak?
3: József vagyok.
2: Hello József, nagyon hivatalosan, mindig így szoktad magad szólítani, József? Nem szoktak valahogy a spanok becézni?
3: Józsi, Józsika.
2: Na, akkor Józsi, szerintem egy kicsit barátibb. Kinek szeretné a számot küldeni, Józsi?
3: Hát igazából így magamnak szeretnék számot küldeni, olyan lehetséges.
2: Persze, hogy lehetséges. Van kedvenc zenéd, amivel feldobnád az estédet, vagy milyen alkalomból?
3: Szeretném rád bízni.
2: Oké, rendítsek. És akkor miért pont magadnak választottál dalt?
3: Nem tudom. Ez egy jó kérdés.
2: Unatkozol, dolgozol, vagy mit csinálsz, miközben hallgatod a rádiót?
3: Locsolok éppen.
2: Mit locsolsz?
3: Barackfát.
2: Na, akkor kint vagy a kertben, kiúsztad a slagot, közben pedig a headsetem, vagy a kis rádión hallgatsz minket?
3: Igen, igen.
2: És sok barackfátok van, vagy sok mindent meg kell ott locsolni?
3: Nagyon nagy hektáros barack.
2: És milyen az idei termés, hogy látod?
3: Hát nem olyan, mint tavaly volt, de nem rossz.
2: A barackból szoktatok valamit csinálni? Nem tudom, lekvárt, vagy P-vitamint?
3: Eladás.
2: Aha, hát akkor nagy üzemben nyomjátok tényleg.
3: Igen, igen.
2: Józsi, jó locsolást, és akkor a következő zene a tiéd, jó? Tőlem neked, tőlünk neked.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Bye Alex Priluki, ez következik a Petőfi Rádió kívánság műsorában. És te kitletnél meg akár a névnapos Ottókat? Írj üzenetet most.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Erre a számra érkezett a következő üzenet. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt anyukámnak, hogy gyógyuljon meg, mert aggódunk. Küldi a lánya Tímea, a fia Robert és az unokái Máté, Bogika és Bálint. Mi is jobbulást, jó egészséget kívánunk anyukádnak. Csörgünk a 061-759-60-60-on, te következel, háló!
3: Szia, Tomi! Én azt szeretném megkérdezni, hogy a kívánságműsorban még lehet kívánni, vagy lehet zenét kérni?
2: Igen, jó helyen vagy. Hogy szoríthatlak? Neked mi a keresztneved?
3: Móni.
2: Hello, Móni! Kit szeretnél meglepni egy dallal?
3: Én a kislányomat szeretném meglepni.
2: Uh-huh. Akit úgy hívnak, hogy?
3: Lili.
2: Oké. Mennyi idős Lili?
3: Lili 7 éves.
2: Uh-huh. Hát akkor már nem olyan kicsike, jajaja. Együtt vagytok most? Mi a program?
3: Együtt vagyunk, éppen megyünk haza Sümegre.
2: Én pedig lepjelek meg titeket, ugye?
3: Oksi, rendben, akkor átbízom teljes mértékben, hogy egy lehetőség sincs.
2: Jó, szuper, vigyázzatok magatokra, szép estét neked, szia!

0: 60. Tomi már várja hívásod.
1: Este 9-ig folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Te következel, szia!
2: Hello, most lehet kívánni?
1: Igen, hello, most lehet kívánni. Hogy szólíthatlak? Ki szeretne kívánni?
2: Kristóf.
1: Hello, Kristóf. Autóban vagy? Utaztok?
2: Igen.
1: Na, merre mentek? Éppen mi az úti cél?
2: Éppen megyünk haza Szlovákiából.
1: Szlovákiából mentek Váradra? Nagyváradra?
2: Igen.
1: Na, Szlovákiában mit csináltatok?
2: Hát egy hétig voltunk, most strandoltunk.
1: Wow, tehát akkor nyaraltatok Szlovákiában.
2: Igen.
1: Mi volt a legjobb az elmúlt egy hétben?
2: A csúszdával.
1: Akkor nagy csúszdabajnok vagy, minden csúszdán lecsúsztál?
2: Igen.
1: Na és melyik volt a kedvenced?
2: Hát a citromsárga. Azt nem tudom elmagyarázni, hogy néz ki.
1: Vannak ilyen fánkos csúszdák, amikor tudod, bele kell ülni ilyen kis úszógumiba, ilyen fánkba, ott általában van, hogy mással is együtt tudsz csúszni. Ilyenek voltak?
2: Igen.
1: Na hát örülök, hogy jól érezted magad, hallom, hogy tényleg élményekkel mész haza. Kinek szeretnél most számot küldeni?
2: Szilviának.
1: Oké, jó utat kívánok nektek hazáig, és akkor meglepünk titeket most, jó?
2: Oké.
1: Erdély felé veszük az irányt, zenében is, 4th Street, üzenet a távolból, ez szól a Petőfi Rádióban.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye miért más most minden, domboldalon, néma tájban, fekszem az égnek.

0: Tomi már várja hívásod.
1: A vonalban pedig...
2: Timi.
1: Timi, kinek szeretnél számot küldeni?
2: Tesómnak szeretnék küldeni állampusztára, Ricsinek. Nagyon szeressük, nagyon hiányzik, és puszíjuk mindjárt az egész család.
1: Oké, Timi, üzenet átadva. Közben ezzel jönnek az SMS-ek, Viberek. Például Janika is csatlakozott hozzánk. Hello, Norbinak, a kis barátomnak szeretnék küldeni egy számot, és üzenem neki, hogy ne aludjon el, már csak 100 kilométert kell levezetni, és otthon vagyunk. Oké, Janika és Norbi, kösz, hogy együtt vezetünk, együtt utazunk. És Ákos is csatlakozott hozzánk, ő pedig a délutános műszak Eviét szeretné meglepni ezzel a dallal. Halott pénz, gyerekek, itt a Petőfi Rádióban. Otthon.

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Noémi üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a férjének Csabinak szeretne üzenni, aki most úton van, megy az éjszakai műszakba, és vezetés közben hallgat minket. Neked üzenni, hogy kitartás, nagyon szeretlek, baba. Pár perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal, én pedig holnap is számítok rád a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szigora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterrel jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
4: Akkor megjelent itthon kimentünk a divatból, érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted.
3: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget, tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
0: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre számíthatunk holnap, csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok. 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 ezer gyerek. Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt három hétvégén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Több jármű ütközött Veresegyház és Gödöllő között a Szadán átvezető szakaszon. A forgalmat megállították. Gödöllő és Veresegyház felől is torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: 100 ezer forint iskola kezdési támogatást kaphat csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt három hétvégén. Ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülővezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Kisgyerek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült. A 11 éves fiú engedély nélkül ült a volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű fölött. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt Ottawában félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit. Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Sydney Opera Ház, Brian May és a Budai Vár is, Lőrinc Judit operaénekesnővel és a Crazy Little Queen nevű együttes alapító frontemberével, Giorgioval beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: bekúszna.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Lesz egy kis klasszikus, mármint nem úgy értve klasszikus, hogy akkor Mozart, Haydn vagy Wagner, hanem hogy a Queenig megyünk vissza, és persze lesz klasszikus zene is, mert hogy egy opera énekes hölgy is ül velem szemben a stúdióban, nem csak egy Queen Tribute Band frontembere, és akkor velem szemben a stúdióban Gyorgyevics István, vagyis Giorgio, illetve Lőrinc Judit, vagy Lőrinc Judit és Giorgio, köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
3: Mi is köszöntünk mindenkit,
4: köszönjük a meghívást, szervusz!
2: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy 27-én lesz majd egy koncert fönt a Budai Várban, ahol ugye ez a bizonyos tribute band, és hát Judit, mint opera énekesnő is ott lesz. Egyetlen olyan alkalomra emlékszem, és persze lehet, hogy

0: Több volt, amikor a Freddie Mercury egy opera énekes hölgyel énekelt a Montserrat Caballével, és azért az valami elképesztő volt.
1: Az elképesztő volt, és azt hiszem abban az időben ez egy óriási, hogy mondjam, nem azok voltak az idők akkor, mint most, hogy ennyire összefolynak így a stílusok, az opera, a rock, a klasszikus és a, úgymond a crossover zenék, úgyhogy szerintem abban az időben még ez abszolút kuriózumnak számított. És hát számomra ez óriási megtiszteltetés.
0: Te emlékszel erre egyébként nyilván, hiszen azért gondolom oda-vissza ismered a Queen történetét, Giorgio.
2: Személyesen nem emlékszem rá, mert 85-ben
1: nem voltam ott,
2: de rengeteg felvételt láttam róla, és igen, az talán az egyik legkülönlegesebb Queenhez kapcsolódó dolog, ugye a Freddie Mercury és a Montserrat Caballének a duettje, és pont az benne az izgalmas, hogy mi ezt élőben el tudjuk majd most énekelni, mert hogy nekik már arra nem volt lehetőségük, ugye ez a Barcelona című szám, hogyha valaki még nem ott volna rá.
0: Barcelona! Jó, hát én nem tudok énekelni, de valami ilyesmi.
1: A Viva nélkül, de Barcelona, igen.
0: Köszönjük szépen.
1: Bocs, csak
0: jó, hát te szokmát, te értesz hozzá.
1: Igen, de van egy benne ilyen
2: sor.
1: Is.
2: De van benne ilyen sor, csak nem ez a címe.
1: Igen,
0: igen így éneklik, vagy legalábbis
2: van a végén.
0: Ez nekem
1: nagyon megmarad. Az a te sorod, igen. Tényleg.
0: Te csak a saját
1: tudod. Igen, én az enyémet.
2: Hát más nyelven is éneklünk benne.
0: Mert hogy te angolul.
2: Így van.
0: Te pedig akkor spanyolul.
1: Spanyolul, így van.
0: Ilyen jól beszéled a spanyolt?
1: Hát nem, beszélek néhány nyelvet, de spanyolt nem, de meg tudom tanulni spanyolul. Spanyolul, tehát
0: azt
1: semmi.
0: A pár sort.
1: Azt a pár sort, így van. Meg hát van néhány olyan dal, spanyol dal, Besame mucho például, amit ugye spanyolul énekelek, vagy más klasszikus is van egyébként, amit spanyolul énekelek.
0: Hogy találtatok egymásra? A Crazy Little Thing Tribute. Crazy Little Queen. Igen, mert a dalt összekevertem ugye a nevetekkel.
2: Szóval, mi is ezt csináltuk.
0: Ügyes, majd erről beszélünk a későbbiekben. Szóval, hogy találtátok meg a Juditot, vagy a Judit hogy talált meg benneteket?
1: Szolnok az, ami összekapcsol bennünket, ugye? Mondhatom?
2: Abszolút, persze.
1: Tehát én Szolnokon a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral nagyon sokat koncertezem, és lépek fel velük már több éve, évtizede, vagy nem tudom, valahogy így. És hát nagyon-nagyon régi álmom ez egyébként, ezt hozzá akartam tenni az előző kérdéshez, hogy még amikor kicsi voltam akkor, amikor láttam a Freddie Mercury-t és a Montserrat Caballé-t, akkor csak álmodoztam arról, hogy milyen klassz lenne ezt egyszer elénekelni, szóval, hogy most nekem egy álom valósul meg ezzel. Szóval a Szolnok köt össze bennünket, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, és így találkoztunk Giorgioval.
2: Igen, minket meg a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral a Szabó Béla Gag Management részéről kötött össze, ezzel alakult ki így a, mondhatjuk egy ilyen hármas,
1: igen,
2: a Szolnoki kapcsolat. Szimfonikusok, a Judit, és köztünk mi a Crazy Little Queen vagyunk, igen.
1: Hány éve?
2: Most már
1: harmadik éve, így van.
0: Már olyan régóta tart ez az együttműködés közöttetek. Bizony. Akkor ez egy gyümölcsöző kapcsolat, nyugodtan mondhatjuk.
1: És egyre emelkedik.
0: És hogy történt az első találkozás? Tehát, hogy behívtátok a Juditot, akinek olyan pedigréje van, majd beszélünk róla a későbbiekben, hogy hogy énekelte le a világ legnagyobb opera színpadait, hogy volt egy meghallgatás, elhívtátok egy castingra?
2: Persze, nagyon szigorú casting volt. Meghallgattunk még 45 másik nagyon-nagyon tehetséges, de közel sem annyira tehetséges opera énekesnőt, mint a Judit. Aha. Nem, természetesen ez... Azonnal egyetlen úgy volt, hogy Juditnak tetszett az ötlet, nekünk meg aztán még jobban tetszett az ötlet, és nem kellett castingolni, hanem csak beültünk a próbákra, és összeraktuk a zenét.
0: Összeraktuk a zenét, ezt a bizonyos dalt raktátok össze, vagy a Queennek a munkássága azért elég nagy, és itt-ott nyugodtan belefér egy-két opera énekes női hang, tehát hogy nyilván több dalban is közreműködsz, Judit.
1: Több dalban is közreműködök, ez egyébként utána alakult ki, az első pár fellépés után gondolkodtunk, hogy a Balogh Sándor hangszerelte a dalokat, és ő is vezényli a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, és gondolkodtunk, hogy olyan jó lenne még olyan Queen számot a Bohém Rapszódián kívül találni, amire lehetne egy kicsit operás hangot is vagy kísérni, vagy aláfesteni, vagy dúsítani ezzel a hangzást, mert ez együtt, ez valami eszméletlen jól hangzik, és akkor így született az ötlet a Balogh Sanyival, hogy hát az innuendó lenne a másik, ami úgy megmarad az emberekben, és olyan hangzása és olyan dallamvilága van az innuendónak is, egy majdnem ilyen szimfonikus, ugye a Queen ismert arról, hogy nagyon szerette a Mozart és a klasszikus gondolkodást, és ugye a hangzatokban és ezekben ugye felfedezhetünk klasszikus vonásokat, hogy egyszerűen magától adta azt, hogy na az innuendót is lehetne így egy kicsit klasszikus hanggal megtámasztani.
0: Bicycle, az nem fél bele a bicycle?
1: Ide, amikor jöttem ide, azt énekeltem a Bicycle, tehát hihetetlen, hogy rákérdezel, mert azon nőttem föl, azon a, még a lemezen, tehát amikor kicsi voltam, úgymond.
2: Az pont nincs benne a műsorban, de lehet, hogy majd a 45. vagy az 50. évfordulóra megcsináljuk azt is, mert zseniális dal.
1: Zseniális, igen.
0: Hogy néznek ki a műhely munkák egyébként nálatok? Tehát, hogy nyilván azért összejöttök néha, és akkor próbáltok, bevonultok a próbaterembe, vagy valamilyen elzárt kis zugba.
2: Hát nem olyan kis zugba, mert ugye Szolnokra szoktunk lemenni, összepróbálni, nekik ugye ott az Agora,
1: igen,
2: az,
1: igen,
2: ahol van óriási nagy gyönyörű, jó akusztikájú teremben tudunk, mert hát ez egy szimfonikus zenekarnak hely is kell. És ott, hát nekünk úgy néz ki, hogy mi az alantas rockzenészek. Oda megyünk.
0: Ez Dani, Ferenc és Charlie, és a többiek nevében kikérem magamnak.
2: Ők nem alantas rockzenészek, mi vagyunk az alantas rockzenészek. Tehát, hogy mi oda megyünk, és tényleg ott van körülöttünk 40-50 ember, aki tanul zenész, akik olyan felkészültséggel vannak ott, hogy hát nekünk ugye az annyira más, amikor a Sándor, aki ugye vezényel is, nem csak hangszerelte ezt a koncertet, azt mondja, jó, akkor a 47-es taktustól, és menj a negy. És ilyenkor mindig nekünk el kell magyarázni, hát tudjátok, ez az a rész, ahol mert hát ugye mi nem kottából játszunk értelemszerűen, de egy óriási élmény így összeegyeztetgetni, hogy tudod, az a bridge.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Crazy Little Queen Tribute Band alapítója, frontembere, Giorgio, illetve Lőrinc Judit operaénekesnő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lőrinc Judit operaénekesnő és Giorgio a Crazy Little Queen Tribute Band énekes a frontembere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok, szia. Köszönjük!
2: Az imént már beszéltünk róla, hogy 27-én lesz koncert a Budai Várban, az Oroszlános udvarban, szimfonikus hangzásban fog majd megszólalni egy csomó Queen dal. Még mielőtt folytatjuk ezzel a topikkal azelőtt, egy kicsit vesszünk el Judit az életedben, az imént már említettem, ugye, hogy de azért a világ legnagyobb opera színpadait végig énekelt.
3: Hát azért nem mindegyiket, koloratúr szoprán vagyok, igen, köszönöm a felmagasztalást, de azért megmondom őszintén, tényleg nagyon köszönöm. Nagyon sok helyen, meg nagyon szép helyeken énekeltem, hál' Istennek, Ausztráliában is, Németországban végeztem, ott tanultam, és hát 21 éves korom után, 30-valahány évesen, vagy 30, mit tudom én, 9 évesen jöttem haza, és hát ugye én ott nevelkedtem, vagy nőttem fel, és ott kezdődött Ausztráliában a karrierem, illetve hát Németországban is, de Ausztráliában.
2: Németországban kezdted, ott azért egy-két iskolában jártál, egy-két operában énekeltél, aztán utána 2007 magasságában jött, ha minden jól megy, Ausztrália, ugye valahogy így?
3: 97-ben mentem ki Ausztráliába.
2: 97-ben kimentél Ausztráliába. Hogy? Miért? Egyszer csak jött egy meghívó levél, hogy kedves Judit, mi önt szeretnénk itt a Sydney Opera ház színpadán látni, nem. Az éj királynője szerepében.
3: Nem így jött, hanem hát ahogy az élet hozza, és ahogy az életben
2: Pasi van a dologban.
3: Nem terveztem sehogy, tehát olyan érdekes, mert én az életemet nem így terveztem, illetve hát nem voltak olyan tervei, még Ausztrália sem fogalmazódott meg bennem ilyen szinten. Egyszer csak, ahogy az ember arra gondol, hogy szeretne valamit elérni az életben, megteszi a következő lépést, és én szerettem volna megmérettetni a hangomat, magamat, hogy most vagyok-e olyan jó, vagy csak így áltatom magam, hogy én énekeljek, a koloratúrságom is később jött, hogy így fogalmazzak, és akkor így mentem ki, úgymond szerencsét próbálni Németországba, ahova Münchenbe, a Richard Strauss konzervatóriumba jártam először, Szeged után, és akkor ott a professzoromat kinevezték Frankfurtba, kapott egy pozíciót, és akkor vitt magával, tehát nagyon röviden, most egy könyvet írhatnék az életemről, de nem szeretném mutatni a hallgatókat. És akkor így úgymond, hát a kapcsolat sem úgy alakult, hogy akkor ez most teljesen egyértelmű, hogy kimegyünk Ausztráliába, hanem nagyon sok távkapcsolat ilyen dolgok után alakult az, hogy akkor ő is tudott jönni Németországba dolgozni, és akkor már ketten mentünk vissza Ausztráliába, tehát így tömören.
2: Amikor megérkeztél Ausztráliába, akkor ott már nyitott kapuk vártak, tehát hogy minden elő volt készítve, vagy menned kellett utána, hogy bocsánat, én vagyok Európából, jöttem Magyarország, Németország érintésével, és akkor szabad nekem esetleg itt próbálni énekelni?
3: Hát nem foglalkoztak velem ennyit így tömören az elején, mert hát ki vagyok én, nem vagyok ausztrál, ez az egyik, akkor nem voltam, most már vagyok, az is, de hát nem olyan egyszerű az, hogy csak így bekopogok, hogyha hol jöttem előénekelni. Körülbelül 4-szer énekeltem elő Sydneyben az operaházban. Tehát nem olyan egyszerű, rengeteg kontaktom is volt, még akkor sem sikerült. Tehát nagyon sok elutasítást kaptam az elején, és aztán én Perthbe debütáltam igazából, de egyszerűen nagyon nehéz úgy bekerülni, ugye az egy nagyon kis közösség, nem olyan nagy az opera élet, mint itt Európában, és ugye megvan minden hangra, ugye az akkori agentúrám is azt mondta, hogy hát Judit, van két koloratúr szopránom a csapatba, és nem fér bele egy harmadik, mert egyszerűen Ausztráliában nincs annyi munka. Tehát, hogy ez azért nem volt ennyire egyszerű, és onnan lettem lirai szopránból koloratúr egyébként egy tanárnak köszönhetően, és ezért tudom a Barcelonát is még megadagolni egy olyan tartott hanggal a végén, amit a Montserrat Caballé csodálatos művésznő nem így énekel, tehát ez az én pici ilyen extrám, amit hozzáteszek.
2: Ausztrál és magyar, vagy magyar és ausztrál állampolgár, vagy viszonylag nehéz volt oda bekerülni, aztán utána megkaptad az állampolgárságot, kérvényezted, megcsináltad a vizsgákat, vagy miután leénekelted a Sydney Opera ház közönségét, azt mondták, hogy ajándék tessék.
3: Hát ez nagyon vicces volt egyébként, mert ugye tartózkodási engedélyem és munkavállalási engedélyem volt. És ahogy mentem be, hogy meghosszabbítsam a tartózkodási és munkavállalási engedélyemet, rám nézett ott a fülkéből egy fiatalember, és mondta, hogy operaénekesnő, mondtam, hogy igen, igen, ó, hát nekünk kell mindenképpen egy operaénekesnő, puff, azonnal le is pecsételte a papíromat, és mondta, hogy adjam be, töltsem ki ezt a nyomtatványt, hozzam vissza, és igazából már ott éltem nagyon sokáig, és ugye van ott egy szabály, hogy 3 éven belül 2 évet kell folyamatában ott tölteni, 5 éven belül pedig 3 évet kell folyamatában, tehát akkor nem jöhetek haza x időre. És hát én ezt a feltételt teljesítettem, tudtam az ausztrál himnuszt, tudtam, hogy kell választani, tehát különböző ilyen kötelességeknek azért eleget kellett tenni, ott fizettem adót, tehát stb. És akkor így már így magától értetődő volt, hogy be tudtam adni a kérvényt.
2: Igen. 12 éven keresztül éltél kint Ausztráliában. Visszajöttél? Azóta voltál már? Szoktál még néha visszamenni? Vagy azóta... hívnak még vissza?
3: Hát voltam 2-szer. Hívni, úgy dolgozni nem hívnak. Ez nagyon érdekes, mert onnan repültem egyik fellépés Amerikába, Észak-Karolinába énekelni, és hát az is egy olyan, hogy miért hívnának, tehát rengeteg nagyon-nagyon tehetséges énekesnő van, és az én úgymond különlegességem idézőjelesen az volt, hogy magyarul, tehát magyar származásom miatt a denevérbe, ugye Strauss denevérjébe énekeltem Észak-Karolinában, és ugye az akcentusom meg ausztrál akcentus volt Amerikában, amit imádnak Amerikában, viszont a magyar származásom miatt, ugye ezt be tudtuk építeni a denevérbe, vérbe, tehát ezért valami különleges azért csak kell, hogy ne a hazai énekest, hanem valaki mást szerződtessenek, úgyhogy nekem ez volt a plusz.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lőrinc Judit operaénekesnő és a Crazy Little Queen Tribute Band énekese frontembere Giorgio. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lőrinc Judit opera énekesnő, és a Crazy Little Queen Tribute Band énekes a frontembere Giorgio ülnek velem szemben a stúdióban, de hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket. Sziasztok.
3: Sziasztok.
2: Szia, szia. Az imént Judit elmesélte, hogy hogy lett ausztrál-magyar, vagy magyar-ausztrál kettős állampolgár, meg hogy a Denevérben hogy énekelt, milyen akcentussal a világ különböző színpadain, és akkor folytassuk az, hogy 2017, na most már keverem a dátumokat, 2017-ben jött létre ez a bizonyos Tribute Band, jól mondom, Giorgio?
4: Abszolút, abszolút, a Crazy Little Queen az én zenekarom, a Tribute Band az csak egy, az mondjuk az, hogy az egy kategória, a zenekar neve Crazy Little Queen, 2017 óta járjuk folyamatosan az országot, meg a világot.
2: Na, hogy jutunk el oda, hogy 2017-ben ez létrejött? Alapvetően mindannyian ebben az együttesben a rockzenészek vagytok, számtalan együttesben játszottatok, énekeltetek, doboltatok, gitároztatok, stb. Stb. De hogy mik voltak előtte, és egyáltalán hogy jött a zene az életedbe, Giorgio?
4: Az én életemben a zene, hú, hogyan jött, mindig is szerettem. A Freddie Mercury és a Queen imádata az olyan 9 éves koromban kezdődött. Emlékszem, amikor életemben először az valószínűleg a Scandalnek lehetett a klipje, hogy láttam, hogy ott van az a bajszos bácsi, és kúszik a földön, és nagyon magas hangon énekel, és így néztem, hogy ez micsoda, én ilyet még nem láttam. Az annyira más volt, annyira érdekes volt, annyira izgalmas volt, zeneileg is teljesen, mint amit addig hallottam. Szóval akkor nagyon nagy Queen rajongó lettem, de utána nem foglalkoztam Queen éneklés, hanem én karaoke műsorvezetőként dolgoztam hosszú ideig. Volt egy rövid tévés szereplésem a 2010-es Megasztárban, illetve azóta, hát megjártam a világot különböző hajókon, tengereken zenéltem. Jobb hián. Sajnos másra nem voltam alkalmas.
2: Merre felé? Karib térség, északi tenger?
4: Északon voltam, északi leginkább tenger. A balti tengeren voltunk a legtöbbet, ilyen komphajókon, de nem olyan, mint a Habci komp, nem tudom hol, hogy hanem ezek 10 emeletes, világos, óriási, gyönyörű hajók, nightclubbal és pubbal és...
2: Ami mostanság megint divat egyébként, ezek a sokfedeles nagy tengerjárók a mediterrán térségben, rengeteg van ilyen, meg a Karib térségben. Szóval, hogy az éneklés hogy jött az életedbe egyáltalán? Értem, hogy figyelted a különböző zenei csatornákat, meghallgattál zenét, de ahhoz, hogy az ember eljusson egy akármilyen tehetségkutatóig, vagy fölálljon a különböző színpadokra, vagy karaoke műsorvezető legyen, az azért némi képzettség kell. Magadnak jött autodidakta módon, fú, de jól csinálom, majd visszahallgatom magam, fölvettem kazettás magnóra, vagy jártál tanárhoz például?
4: Nem kazettás magnóra, de közel jársz az igazsághoz. Nem, tanárhoz nem jártam. A Megasztárban volt, azt hiszem, összesen ahány élőadásban voltam, annyi énekórám volt életemben. Mármint ilyen egyéni, nem olyan énekóra, amit az ember az általános iskolában él át. Gyakorlatilag annyi történt, hogy akkor már volt internet, volt 56 kilobájtos modem, amivel lehetett ilyen nagyon-nagyon gagyi kis karaoke alapokat letölteni, és volt egy 300 forintos ilyen kis bot mikrofonom, hasonlított egyébként erre, csak más színe volt.
2: Igen, persze, biztos ilyen volt. Ja.
4: Na, a lényeg az, hogy én ezekkel vettem fel magam, nem kazettára, mert hát én már ilyen picit modernebb gyerek vagyok, és akkor ezeket pontosan, ahogy mondod, visszahallgattam, hanem én egyébként eredetleg először utánozgatni próbáltam különböző énekeseket, az Elvis Presleyt, a Britney Spears-t, a Pavarottit, vagy a bárkit, akinek valamilyen alapot találtam, vagy a Pataki Attillát, vagy akárkicsodát, és ezeket vettem fel, és anyukámnak írtam belőle CD-ket. És aztán anyukám mindig mutogatta mindenkinek, és mindenki mondta, hogy ügyes vagyok. Aztán én elhittem.
2: És aztán 2017-hez érkezünk el, miután elhitted, meg mindenféle tehetségkutatókban szerepeltél, hogy jött létre az együttes, hogy találtad meg a többieket, akik legalább annyira Queen őrültek, gondolom én, mint te.
4: Nekem nagyon gyenge a gyomrom, és már nem bírtam a hajózást, és azért az egyik zenész kollégámmal elkezdtünk így nézelődni a szárazföld irányába, hogy kikkel lehetne valami érdekes, jó zenei dolgot csinálni, és akkor a zenekar másik fele pont elkezdett csak hobbiból Queen dalokat játszani, ők már más tribute zenekarokban játszottak korábban, és... tényleg abszolút szerelemből elkezdtek Queen dalokat játszani, kerestek egy billentyűst, és kerestek egy énekest, és ez a Balikó Tomi kollégám is én lettünk. elmentünk, és egy évig gyakorlatilag beültünk egy próbaterembe, és heti egy-kétszer lementünk, és összeraktunk. Hát most már tudjuk, hogy műsort raktunk össze, akkor csak dalokat kezdtünk el próbálni, amit szerettünk. Elmentünk, megcsináltunk egy koncertet, hogy ha már ennyit foglalkoztunk vele, akkor legalább legyen belőle egy koncert. Abból az egy koncertből lett három, a másik háromból még több, aztán még ráadásul jött a Queen film is, azóta pedig rengeteget koncertezünk.
2: Merre felé? 2017 óta, amióta létrejött az együttes, lassan 10 éve egyébként, 9. Azóta gondolom, hogy számtalan koncert volt, nem csak Magyarországon, hanem talán másfelé is.
4: Abszolút, abszolút. A határon túl szinte mindenhol jártunk már, gyakran járunk Erdélybe, gyakran járunk felfele, lefele, jobbra, balra, vagy csak hogy is van, jobbra nem, mert ott most nem olyan a helyzet, de Ausztriában is játszottunk, talán a legizgalmasabb az Dubaj volt, ahova, vagy meg a legmesszebb, ahova eljutottunk, oda egy ilyen kisebb, 10-20 ezer fős ilyen fesztiválra hívtak minket kijátszani.
2: Azért az kisebb. Elég
0: elő.
4: Na, mert mondom úgy, hogy vicces, hogy mondták, hogy ez egy kicsi fesztivál, és mondták, hogy hát ne számítsunk semmi óriási dologra, és ez tényleg volt egy olyan 10 000 ember, és azért a Szigeten például, ha jól tudom, sokkal többen vannak, de cserébe a színpad az olyan körülbelül háromszor akkora volt, mint a Sziget nagy színpad.
2: Összeraktátok 2017-ben, említetted, hogy egy éven keresztül ott voltatok a próbateremben, próbálgattátok, összeraktátok a műsort. Gondolom, hogy azóta az bővül, vagy hát annyira nem tud bővülni, hiszen ugye a Queen dalok azért meghatározott számban léteznek. Az összes megvan, és akkor cserélgetitek, vagy van, amivel nem foglalkoztok?
4: Hát hogyha az összes, hát a Queen azért egy nagyon termékeny zenekar volt, tehát a tulajdonképpen csak a kapargatjuk a felszínét a daloknak, mindig belenyúlkálunk valahova egy-egy izgalmasabb, érdekesebb dalba is, folyamatosan tanulgatunk egy-egy újabb dalt, aztán felejtünk is el egy-kettőt, már vannak olyan dalok, ugye szóba került a Bicycle, na az egy olyan dal, amire már nem is emlékszem, hogy hogyan játszottuk, pedig játszottuk még az első pár évben. Gyakorlatilag az benne a jó, hogy a slágerek azok ugye azok megvannak, az szerintem nem nagyon van olyan Queen dal, amit mindenki ismerne és mi ne játszanánk, és akkor innentől kezdve tudunk mindig izgalmakat találni magunknak egyéb dologban.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lőrinc Judit operaénekesnő és a Crazy Little Queen Band alapítója, frontembere, énekese Giorgio. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lőrinc Judit opera énekesnő és a Crazy Little Queen band alapítója, énekese Giorgio ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, köszöntelek még egyszer veleteket.
2: Szia.
1: 27-én koncert a Budai Várban, szimfonikus hangszerelésben. Ilyenkor, amikor egy opera énekesnő feláll a színpadra, és van egy szimfonikus zenekar, illetve egy karmester, és ott van ugye az alapvető rockzenei felállás, akkor kire kell figyelni belépéskor, hogy mit csinál éppen a gitáros, vagy hogy kezdi a másik énekes, vagy mindenképpen a karmestert kell figyelni?
3: Hát szerintem a hallásra kell figyelni, hogy amikor ez a sok fajta hangszer és a zenekar, a rockzene mondjuk a Barcelonában éppen
1: ott éppen pihen
3: a zenekar, tehát ott csak a szimfonikus zenekarral működünk közre, igen, de egyértelmű a karmesterre, de hát egymásra. Amikor ugye mind a ketten ugye halljuk a zenét, megszólal a Barcelona, és bemegyünk, megvan, hogy melyik résznél vonulunk be, és hát már annyira összenőttünk Giorgioval, hogy ha nincs meg az a közös, tehát az egymásra figyelés a legfontosabb, mert abból születik meg mindig a dalon és a hangokon kívül egy olyan érzés, amit inkább az érzés az, amit az ember ezek a hangok által szeretne közvetíteni. És ezért fontos az, hogy egymásra figyeljünk, és természetesen a karmesterre ugyanúgy. Egy-egy belépésnél mindig odafordulunk, de a közönségnek énekelünk, a közönségnek adunk ezzel valamit, tehát az egymásra figyelés és a közöttünk lévő energia az, ami ezt a dalt, ezt a fantasztikus dalt még csodálatosabbá tesz, én azt gondolom.
2: Mindenki figyel mindenkire. Nagyon jó, vannak olyan dalok, ez pont nem a Barcelona, mert ott nincs fenn ugye a rockzenekar része a produkciónak, de rengeteg olyan dal van, ahol gyakorlatilag mintha labdáznánk, így dobáljuk egymásnak, hogy ki kire figyel éppen. Van úgy, hogy a Sándornak kell például figyelni, a Kokóra, a dobosunkra. Van úgy, hogy a billentyűsnek, a Tominak kell figyelni a Sándorra. Van úgy, hogy a Sándor figyel rám, én rá, mi egymásra a Judittal.
3: Igen, én is a Csabárra, mert ugye az innuendóban, amikor van a gitárszóló, akkor tudom, hogy én a gitárszóló közben vagy a második részénél lépek be, tehát ezért mindenki mindenkire figyel.
1: Egy-két dologról kellene még beszélnünk, ha bár közeledünk a műsor végéhez, úgyhogy egy-két topik még belefér. Szóval, hogy tribute band. Úgy szeretnétek előadni azokat a dalokat, mint hogy egyébként azok elhangoztak, mint hogy mindenki ismeri őket, vagy átformáljátok saját magatok szája ízére.
2: Leginkább az élő verziók a kiindulási alapok alapvetően, tehát nem a CD verzió, hanem ahogy élőben játszották, hiszen a Queen egy nagyon jó koncertzenekar volt, és nem pont ugyanazok a verziók, ahogy élőben játszották, mint ahogy a lemezen szól. Azon belül is mi próbálunk az ötlethez, ami a Queen, hűek maradni az energiához. Nem minden egyes hang egész pontosan ugyanaz, de az energiát, a lényeget próbáljuk nagyon. Nincsenek benne nagyon a Queen-től eltérő megfejtések, azért nem ebben akarjuk kifejezni a mi saját művészi szabadságunkat, de csak pont annyira tesszük bele a saját személyiségünket, amennyire elkerülhetetlen, és amennyire talán azt hiszem, hogy jó.
3: Nekem pont ezt tetszik bennük, tehát hogy nem azt hallom a zenekarban, hogy na pontosan le akarják ugyanúgy, és ugyanolyan hanggal, és ugyanolyan temperamentum, a temperamentum az persze benne van az energia, de nekem pont ezt tetszik bennük, hogy annyira különleges, így lesz igazából nagyon egyedi.
1: Az egész hangzás.
3: Az egész hangzás, így van.
1: 27-én tehát koncert, fönt a Budai Várban, szimfonikus hangszerelésben hallható majd a Crazy Little Queen, illetve Lőrinc Judit is ott lesz. Ez lesz majd még egyébként ez az előadás, másfelé is viszitek, de hogy ezen kívül neked mi van még az életedben? Mi az, ami még előtted áll, Judit?
3: Hát én az operába éneklek éjkirálynőt az operaházban, úgyhogy nekem az a következő olyan nagy projektem, amire úgymond állandóan készülök, de a szimfonikus zenekarral csinálunk most nyáron egy partitúra koncertsorozatot, és arra is készülök, mert ott gyönyörű operáriák fognak elhangzani. És hát különböző fesztiválok, ugye nekünk van egy tiszatavi fesztiválunk is Szolnok térségében, ott a Boroszló-Tiszató környékén, az is egy fantasztikus, egy teljesen más hangulat, úgyhogy van mire készülni egyébként, és ez mindig nagyon nagy örömmel tölt el.
1: Éj királynője, a ária, opera. Ezen kívül előfordulnak néha a pályádon könnyedebb műfajok is, talán fogalmazhatok, így operett is belefér.
3: Például. Belefér. Megmondom őszintén, nem voltam operett rajongó, nem tudom, tehát igazából nem foglalkoztam a műfajjal annyira, viszont felfedeztem, hogy ez mennyire a véremben van, és ez egy olyan érdekes, amikor az ember saját magát is megismeri egy kicsit jobban, hogy borzasztó hálás vagyok, hogy mikor visszajöttem Magyarországra, igazából Németországba akartam volna, de mindegy, megint pasi van a dologba, és hazajöttem Szolnokra, és ugye az első, a Szolnoki Szigligeti Színházban is nagyon sokszor fellépek, ott is van egy kis zenekar, mindegy, tehát sokfelé vagyok, és sokféle műfajt énekelek, amit ugye nem gondoltam volna, de vissza az operethez, tehát az első operettem Cirkusz Hercegnő volt a Szolnoki Szigligeti Színházban, aminek nagyon-nagyon hálás vagyok, tehát én azzal annyit tanultam, és teljesen átfordult bennem, hogy ez milyen nehéz műfaj, mennyire nehéz összerakni a beszédet, a táncot, az énekléssel, mindennel, úgyhogy igen, és mostanára nagyon megszerettem.
1: Egy legeslegutolsó kérdés a végére hozzád, Giorgio, hogyha az ember megtalálja valahogy az internet bugyraiban a Crazy Little Queen nevezetű együttest, és végig görgeti a saját kis honlapjukat, akkor ott egy ilyen kis videócskára lesz figyelmes. Azért nem sok mindenkinek készít kis videót a Brian May.
2: Igen, tehát ezt a Hegedűs Lászlónak köszönhetjük egyébként, aki a fő szervezője volt ugye annó a Queen Népstadionba eljövésének, és most ennek a koncertnek a fővédnöke, ő kapcsolatba hozott minket a ilyen értelemben a Brian May-el, és a Brian May visszaemlékezve küldött egy nagyon kedves videót, úgy hát nem csak nekünk, hanem a Szolnoki szimfonikusoknak és mindenkinek, aki eljön erre a koncertre, amiben elmeséli, hogy milyen élmény volt annó 40 éve azt a koncertet megtartani, mennyire menő dolog, hogy mi ezt most napra pontosan 40 évvel később megünnepeljük, és név szerint említi a mi zenekarunkat benne, ami hát nagyon ritka, hogy a világ egyik leghíresebb gitárosa az ő zenét játszó tribüt zenekar nevét egyáltalán tudja, nem hogy a szájára veszi, szóval nekünk igazából most ezután az a tervünk, hogy bemegyünk.
1: Judit, Giorgio Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönöm, és nagyon szépen köszönjük.
4: Már hagytad a régi barátokat.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lőrinc Judit opera énekesnővel és a Crazy Little Queen nevű együttes alapító frontemberével, Giorgioval beszélgettem, a következő órában pedig Czanik Balázs capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadóval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Itt vagyunk bent az obában, a csillagok köz bújnak el az ég. Elalszom, kintorod az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, lemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre számíthatunk holnap, csak elvétve lehetnek záporok, zivatarok. 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 000 gyermek. Ismét lehet majd fürdeni a Szajnában, Párizsban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Több jármű ütközött a Veresegyház és Gödöllő közötti úton, Szadán, a Rákóczi és a Kossuth utca közötti szakaszon egy sávon. Irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: 100 000 forint iskola kezdési támogatást kaphat csak nem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának. Köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Megszüntetné a kormány az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Ismét lehet majd fürdeni a Szajnában, Párizsban. Hétvégén megnyitják az olimpián használt helyszíneket. A szabad strandokat a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek arra, hogy minden évben alkalmasak legyenek a fürdőzésre. A víz minőségét naponta többször ellenőrzik. A szajnaparti strandok augusztus végéig ingyenesen látogathatók.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfit lesz második órája. Hogyan és mit sportoljunk a nyáron? Milyen kültéri mozgásformák ajánlottak ebben az órában? Ezekről is beszélgetek Czanik Balázs, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadóval. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani!

0: pusta, husta, husta, må gå du dan. Emme krøttam, høttam, høttam, diske tjik og tusta, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik meghatározó sportarca, kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó Czarnik Balázs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Hello, köszönöm szépen a meghívást.
2: Kezdjük azzal, Balázs, még mielőtt a strandról, meg a strandrót showról, meg a vízben való fekvő támaszokról, egyáltalán lehet ilyet csinálni, beszélnénk. Hát kézen állni nyilván, igen, a fekvőtámasz egyel nehezebb, attól függ, hogy milyen mély a víz. Na de hogy, ugye most azért nem voltak ritkák ezek a 38-40-42 fokok, én meg láttam egyszer-kétszer villamos ablakából olyat, hogy valaki a tűző napsütésben, lehet, hogy félmeztelenül, de futott.
3: Igen, ezért ez nem a legjobb választás egyébként a legnagyobb hőségben edzeni, főleg nem azt gondolom, hogy a tűző napon, mert azt gondolom, hogy egy medencében mégis más, hogyha az ember mondjuk egy aquafitness vagy különféle úszásos programokat végez. Ugyanakkor ugye a mozgásnak mindig fontos szerepe van, de én azt gondolom, hogy próbáljuk meg inkább a délelőtti vagy a késő esti idősába ezeket alakítani, hogyha a munkánk engedi.
2: Igen, mert elég sokat lehetett hallani az elmúlt években olyanokat, hogy valaki azt mondja, hogy bármennyire is 38 fok van, vagy 35 fok van, nekem meg kell csinálni a napi, nem tudom, 5 kilométeremet, el kell mennem az edzőterembe, stb. Többi. Én úgy vagyok vele, és lehet, hogy rosszul csinálom, hogy amíg ezek az embertelen hőségek vannak, addig az én sportom az annyi, hogy a kanapétól elmegyek a hűtőig, és közben a légkondi működik otthon. Aztán utána, amikor egy kicsivel hűvösebb lesz az idő, akkor fogom magam, és akkor én is nem tudom, felülök a bicikli nyerekbe, vagy elmegyek, és akkor majd súlyokat emelgetek.
3: Egyébként ilyenkor abszolút olyan szuper lehet az otthoni edzés, tehát az otthon a négy fal között való edzés, illetve nagyon jó lehet az edzőteremben való tréning. Egyébként nekem ilyenkor az edzések ugyanúgy mennek ugye a rizlevente sportcsarnokba, és ott nagyon szuper hűtött stadionunk van, úgyhogy abszolút szuperul lehet benne edzeni.
2: De hogy bírod ezt egyébként? Jó, hát sportember vagy, évtizedek óta ebben élsz, de amikor ilyen 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, akkor azért a szabadtéri edzés nagyon megterheli az ember szervezetét.
3: Őszintén szólva, mindenkinek megterhel ugyanúgy, akármilyen edzett is vagy, azért, hogyha valaki 40 fokba tornázik, az nagyon extra. Ugyanakkor nem beszélve arról, hogy esetleg felismerkedik a színpad, mondjuk, amikor egy pont egy vasszínpadon lépsz fel, ami mondjuk szintén felforrósodik, vagy nincsen fedés a színpad felett, vagy vannak olyan állapotok is, vagy ebben tapasztaltam már jött is, hogy

0: fellépni, és közben még különféle fényekkel is megvilágítottak a 40 fokon felül. Tehát ez azért elég extra. És ilyenkor azért nagyon oda kell figyelni a például a folyadékfogyasztásra, a dehidratáltságra. Tehát azért vannak alappillérek, amiket ilyenkor célszerű azért igénybe venni. Bár én ilyenkor leginkább azt javaslom mindenki számára, hogy a legjobb ilyenkor tényleg vagy egy hűtött szobában tréningezni, ahol tényleg ki tudod hozni magadból a maximumot. Vagy pedig, hogyha már kinti edzésről beszélünk, akkor ugye vagy a délőtti, vagy az esti idősáv lenne legalkalmasabb.
1: Hogyha már mondjuk egy ilyen hűtött teremről, egy légkondis teremről, edzőteremről beszélünk, bemegy az ember, és akkor nem tudom, be van állítva 25 fokra, 22 fokra, akkor nyilván kellemesebb tudja emelgetni a súlyokat. Azt nem megterhelő utána, hogy megérkezel egy ilyen 40 fok körüli hőmérsékletből, bemész, hirtelen lehűl a szervezeted, már mennyire hirtelen le tud hűlni, aztán kihozod magadból a legtöbbet, aztán fogod magad, megint kimész a 40 fokra. Az sem biztos, hogy jó az ember szervezetének.
0: Persze nyilvánvalóan egy picit megterhelő, de mégis azt gondolom, hogy az edzés intenzitását azért sokkal könnyebb végrehajtani mondjuk egy ideális hőfok mellett, mint mondjuk a szikrázó napsütésben.
1: Mindig csinálsz valamit, mindig kitalálsz valamit. Ezt már évekkel ezelőtt kitaláltad, hogy akkor mi legyen, vagy mi lenne, hogyha tartanál különböző edzéseket különböző strandokon, és akkor itt fordulunk rá arra, hogy akkor ez az aktualitás az életedben, hogy kezdődik újfent a Strandroad Show.
0: Igen, igen, most ugye pont az a privilégiumunk, hogy most ugye 20 állomásra fogunk ellátogatni, és gyakorlatilag az egész országot szeretném megmozgatni. Egyébként az a jó ebben, hogy több mint 100 000 embert meg tudunk ilyenkor mozgatni. Aha. Persze mi is odafigyelünk arra, hogy ugye rengeteg plusz dologgal készülünk mindig évről évre. Most is például különféle sportprogramokkal fog még kiegészülni, tehát azon kívül, hogy én tartok különféle vízi edzéseket. Ezen kívül jön még egy csomó edző kollégám, aki szintén színesíteni fogja a programot. Ugyanakkor viszünk táplálkozási tanácsadásokat, viszünk különféle eszközöket, amikkel lehet javítani ugye az edzés teljesítményt, illetve az egészségmegőrzést. Plusz őszintén szóval készülünk a gyereknek is különféle programokkal, különféle vízi játékokkal, szerencsekerékkel, ugrálóvára, gyakorlatilag mindennel, de gyakorlatilag a mozgásra és az egészséges életmonddal kapcsolatos, az mind megtalálható lesz az összes strandon.
1: Nem sokára indul, pár nap múlva 20 állomás, hogyha minden igaz, ugye a Balaton magasságában is lesztek, Igal, Hajdúszoboszló, Mezőkövet, az egész országot bejárjátok. Hogy néz ki egy ilyen edzés egy ilyen strandon, Balázs?
0: Őszintén szóval az egész program az úgy épül föl, hogy általában mi már reggel kitelepülünk a strandra, és olyan 10 órakor kezdődik el ez a rendezvény, és általában 4-5-ig el szokott tartani. A délőtti idősában inkább, illetve a déli idősában inkább ilyen tanácsadásra van helyezve a hangsúly, illetve különféle kóstolókra, minden egyébre. Ugyanakkor a délután idősában, amikor már kicsit azért lehűl a levegő, vagy kicsit hűvösebb van, akkor szokott utalni a különféle vízi sportokat, vízi megmozdulásokat, pontosan azért is, hogy ne a legnagyobb hőségbe tartsuk ezeket az edzéseket. Szerencsére nagyon sok visszajáró vendégünk van, nagyon jó tapasztalataink vannak, és rengeteg olyan vendég van, aki például miattunk váltott életmódot, egy strandon találkozott velünk, és annyira kedvet kapott ez a dologhoz, hogy azóta is életmódot váltott. Én többször találkozok olyan vendégek, aki több 10 kilótól szabadult meg, aki azóta választott magának különféle sportákat, azóta lett sportoló, sőt, olyat is tudok, aki azóta lett edző. Tehát gyakorlatilag ilyen sikersztorik azért vannak.
1: Délelőtt tehát tanácsadások, meg mindenféle ilyen egyéb lehetőségek, hozzáadott értéke, aztán délután pedig jön az edzés maga. Alapvetően egy strandon vagyunk. A strandokon szoktak lenni placok, ahova az ember a kis flip-flop papucsában vagy mezítláb kimelt, és akkor ott nem tudom, felüléseket, fekvőtámaszokat csinálhat. Vagy vannak medencék, amiben szintén lehet csinálni ezt, azt az úszáson kívül is. Esetünkben ez a Strandroad Show arról szól, ugyebár, hogy a vízben történnek a mozgásformák.
0: Igen, itt az egészet úgy építettük fel, hogy magának a mozgásprogramok, amiket én tartok, azok mind a vízben vannak, tehát azok különféle aquafitness jellegű edzések, de készülünk olyan eszközökkel is, például a trambulinnal, meg különféle egyéb eszközökkel, amiket ki lehet próbálni akár a parton is, pontosan azért is, hogyha valaki mondjuk napközben is szeretne egy kicsit mozogni, vagy kipróbálni különféle eszközöket, hogy kedvet kapjon, hogy esetleg ez az ő sportága, és ezek után ezt akarja majd a továbbiakban űzni. Erre is teszünk lehetőséget, mert gyakorlatilag az egésznek a küldetése, hogy gyakorlatilag mindenkit rávegyünk arra, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, és mellette pedig a rendszeres testmozgás.
1: Igen, csak ugye alapvetően nem biztos, hogy mindenki azért megy ide a strandra, vagy bármelyik strandra, hová mentek, hogy akkor ott mozogjon ki, megy délelőtt, és aztán utána, ahogy szokták az emberek a strandon, dél van, egy óra van, eszünk egy lángost, ó, nézd, egy söröző, iszunk egy sört, utána már, hogyha az ember egy ilyen kombót elfogyasztott, nem biztos, hogy délután 2-3 magasságában neki ugrálnia kellene.
0: Igen, de rákényszerítjük őket. Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg azért látjuk ezt, hogy azért ezek a dolgok nyilvánvalóan minden strandon elengedhetetlenek, amiket említettél, de mégis azt látom, hogy az emberek nyitottak rá, hogy elfoglalják magukat. Tehát most már sokkal inkább azt látom, hogy a strandon nem feltétlen csak így úgymond pihenni vagy napozni mennek az emberek, hanem keresik a különféle aktív megmozdulásokat, és ennek az is bizonyíték, hogy már nekünk több mint 17 éve fut ez a rendezvény sorozat, és egyre nagyobb sikerrel. Tényleg rengeteg embert meg tudunk szólítani, és érdekes módon olyan emberek is beállnak az edzésekre, amire álmodban se gondolná.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szandik Balázs Kapuéra, aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó és személyedző. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Czarnik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Balázs.
3: Köszönöm, hogy kívánc.
2: Szóval indul nem sokára megint a Strand Road Show, 20 helyszínre látogattuk el, és akkor ott megmozgatjátok majd az embereket. A strandokon általában emelkedettebb, lazább a hangulat, olyan volt már egyébként az elmúlt években, hogy anya vagy a gyerkőcök beálltak, apa meg kintről a medence széléről kiabált egy üdítővel a kezében, az üdítő itt bármivel behelyettesített, hogy akkor kicsit még jobban nyomjátok, hajrá, hajrá!
3: Ilyen egyébként mindig van, de ami nagyon érdekes egyébként, hogy most már nagyon aktívak egyébként a férfiak is, úgymond, és rengetegen beállnak ugye ezek a különféle mozgásformákra. Úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy egyre több ember tudunk rávenni a testmozgásra. Nyilvánvalóan senkit nem akarunk a strandon lebeszélni arról, hogy ne egye meg a lángosát, vagy ne egye meg a üdítőjét, de mégis azt gondolom, hogy mégis nagyon szuper szerepe van ennek, és ennek tényleg a visszajelzések adják a legjobb hogy mondjam, támogatást, hogy tényleg nagyon sokan itt váltanak életmódot, amire effektíven nem is gondolná, hogy valaki mondjuk egy strandon egy életmódváltásba kezdene, mert nyilván ugye nem ott akkor fogja elkezdeni, hanem megkapja azt a kellő löketet, ami által ugye a későbbiek folyamán ő erre az útra fog térni.
2: Azt már említetted, hogy délelőtt vannak a mindenféle tanácsadások, aztán délután pedig kezdődnek a sportprogramok, a tényleges sportprogramok. Ez hogy néz ki egyébként? Mert számtalan ilyen eseményt tartottál már, vagy edzést tartottál már, hogy akkor kiállsz az emberek elé, akik utána majd csinálják azt, amit te mutattál. Itt ugyanez van, hogy kiállsz az emberek elé a medence szélére, vagy egy színpadra, és akkor ők pedig benne vannak a medencében, vagy te is a medencében vagy.
3: Sajnos itt nekem a rosszabb része maradt, tehát kint kell lennem a parton. Ez általában ezeket azért is van, hogy lássák azt, hogy mit csinálsz a lábaddal, meg minden egyéb. Nyilvánvalóan nem. Búvárszemüvegben követik az edzést, ezért ugye az edzőnek mindig kint kell állnia. Viszont itt is egy érdekes dolog, mert nagyon sokan ugye szívesen jönnek el az edzésemre, és nagyon sokan kint a parton végzik a gyakorlatokat, nagyon sokan pedig a vízben. Úgyhogy itt a koncepció az általában az szokott lenni, hogy ugye próbálom az elején az első pár percben felmérni az embereknek a fizikai aktivitását, meg hogy hogyan tudom őket tökéletesen mozgatni, és egy olyan mozgás platformot kell kialakítanom, ami gyakorlatilag a szárazföldön és a medencében is kivitelezhető, ugyanakkor hatékony, és nyilvánvalóan itt a fő hangsúly a jó hangulaton és a hangulatkeltésén, illetve a figyelemfelkeltésen van, és gyakorlatilag ezek elég szuperul tudnak működni, úgyhogy én azt látom, hogy megtaláljuk mindig a hangot a strandolókkal.
2: Vízben sportolni, az könnyebb vagy nehezebb? Mert ott ugye nagyobb a közeg ellenállás.
3: Az izületek szempontjából nagyon hatékony tud lenni, tehát tényleg, hogy le tud venni a terhelést az izületekről, tehát ebből a szempontból nagyon hatékony tud lenni. Nem beszélve arról, hogy azért ebben a meleg időjárásban azért kellemesebb ugye a vízben tornázni, de ugyanakkor a víznek van egy kis ellenállás, ami egyébként hatékonyabbá teheti az edzésprogramot. Sőt, vannak olyan gyakorlatok, akik kimondottan nehezebbek vízbe csinálni, de nyilván vannak olyanok is, amiket könnyebb, és ezeket szoktuk így jó balanszba tenni, és akkor gyakorlatilag is mindenki el tudja végezni a gyakorlatokat. Ugyanakkor szoktam csinálni különféle ilyen vetélkedőket, versenyeket beépíteni, például a fekvőtámasz versenyen gyerekeknek, vagy különféle ilyen táncbemutatók, táncversenyek, különféle ilyen sportaktivitások, úszóversenyek, pontosan azért is, hogy tényleg megtaláljuk mindenkinek a kedvére való mozgásformát.
2: Azért tettem fel a kérdést, mert hogyha nincs közegellenállás, mármint hogy rendesen kint a szabadban csinálsz, nem tudom, egy akármilyen ugrálós feladatot például, akkor ott tudod ritmusra, zenére csinálni. Vízben az viszonylag nehezen kivitelezhető, hogy ugyanazzal a tempóval meg tud csinálni, vagy nagyobb erőkifejtés kell hozzá.
3: Igen, itt általában ugye meg kell találni a zenei BPM-et is, ugye a zenei gyorsaságot, amivel tényleg hatékonyan tudsz kint is mozogni, illetve a medencében is. Hál' Istennek ezeket ugye már az évek tapasztalat alapján ezeket már nagyon szuperul kialakítottuk, hogy tényleg ezek tudjanak működni, de egyébként tényleg azért a vízben általában lassabban tudod kivitelezni a gyakorlatokat, főleg amik ilyen nagyobb mozgással járnak.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor ezek ilyen zenei aláfestéssel rendelkező edzések, tehát hogy nem az van, hogy akkor te majd számolsz nekik, hogy 5, 6, 7, 8, hanem hogy valami jófajta kis playlistet kiválogatsz magadnak.
3: Persze, szuper zenére történik mindig ugye maga az edzésprogram, természetesen nyilvánvalóan ugye instrukciókat adok közben, illetve ugyanúgy leszámolom a gyakorlatokat, meg minden egyéb, és tényleg azt látom, hogy az embereknek tetszik, és sikerélményhez jutnak, és azt gondolom, hogy nekem ez a fő motivációm ebben az egészben.
2: Ki fárad el jobban egyébként az edzés végére? Azok, akik részt vesznek rajta, vagy maga az edző?
3: Őszintén szóval, hogy mi ott vagyunk már reggel óta, engem az edzés ilyenkor nagyon felszokott frissíteni. Tehát inkább azt mondanák, hogy engem inkább felébreszt, úgymond, az edzést, tehát effektíven nem feltétlenül érzed akkor ugye a fáradtságot. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen melegben valaki mozog, akkor nyilvánvalóan ugye sokkal több kalóriát tudsz elégetni, sokkal intenzívebbnek tűnik a mozgás egyébként, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy tényleg megfelelő mennyiségű folyadékot is fogyasszál, és nem utolsó sorban pedig a napvédelemre is azért felhívnám a figyelmet, hogy azért célszerű, mert nagyon könnyen el lehet égni, akár egy 30 perces tóna alatt is.
2: Hát akkor úgy kell csinálni, mint ahogy most a világbajnokságon, hogy akkor kérsz egy ilyen 30 másodperces hidratációs szünetet, csak te nem iszol egy kicsit, hanem beugrasz a medencébe, aztán visszamész gyorsan a színpadra, és folytatod.
3: Egyébként ez is egy jó ötlet, ezt én nem próbáltam ki, úgyhogy lehet, hogy az idei évnek az új sláger.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czanik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a sportvilágában kalandozunk Canik Balázs kapuéra aerobik edző és oktató és életmód tanácsadóval. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Balázs, hello.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Indul nem sokára megint a Strandrócsó, így hívjátok, hogy Strandrócsó, ugye?
3: Abszolút.
2: És akkor 20 helyre mentek, nagyon sok embert. Mit említettél, 100 000 embert tudtok körülbelül megmozgatni ennyi idő alatt?
3: Igen, 100 000 ember fölött szoktunk megmozgatni a 20 állomás alatt. Ugye átlagban mi úgy számoljuk, hogy még egy 5-6 000 ember minden strandon ott van, de például vannak kiemelt strandok, ahol 10-12 000 is jelen vannak egy-egy ilyen strandolás.
2: Hát gondolom a nagyobb, például Hajdúszoboszló, Mezőkövesd, stb.
3: Igen, igen, Sárvár, Balatonfüredő, ott rengeteg ember van, tehát tényleg nagyon sokan vannak.
2: Azt már említetted, azt már beszéltük, hogy akkor egy playlistet összeállítasz, és akkor zenére történik az edzés, de maga a gyakorlatok, amiket végre kell hajtani, azt is, nem tudom, egy hétfői napon Canik Balázs délután 6 magasságában otthon üldögél, és akkor kipróbálja saját magának, hogy akkor ez a gyakorlat ezután jó lenne, szóval, hogy mindig újat állítasz össze, vagy fölmész a színpadra, és ami eszedbe jut, azt majd mondod, mutatod.
3: Igazán, amikor kezdtem a pályafutásom, akkor nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon sokszor készültem így fel az órákra, viszont így a sok éves szakmai tapasztalatom az azt mutatja, hogy hiába készítesz egy szuper koreográfiát, vagy egy szuper gyakorlatsort, ha az ott lévő vendégkör, akivel te még valószínűleg soha nem találkoztál, legalábbis a nagy részével, nem tudod, hogy milyen edzettségi állapotban van, illetve milyen mozgás koordinációval rendelkezik. Innentől kezdve hiába tanulsz meg egyelőre egy szuper koreográfiát, hogyha nem tudod ezt úgy átadni, hogy ők sikereményhez jussanak. Ezért én mindig úgy vagyok vele, hogy kell lenni egy nagyon nagy repertoárnak, egy gyakorlat repertoárnak, amiből ki tud választani azokat a gyakorlatokat, amikkel az ott lévő vendégeket a lehető legjobban és leghatékonyabban tudod mozgatni. Én az évek alatt ugye arra figyeltem mindig oda, hogy mindig sikereményhez jutassam azokat a vendégeket, eljönnek, és mindig legyen kedvük egy következő edzés, akár az enyémre, vagy bármi más edzésre, tehát hogy kedvet csinálják a sporthoz, és ez az kell, hogy tényleg nagyjából megtalálni azt a középutat, ami még megfelelően terheli, de még sikereményt is tud neki adni. És azért nem tartom feltétlen jónak például egy ilyen rendezvény alkalmával az, hogyha valaki mondjuk teljes mértékben összerak egy koreográfiát, mert az lehet, hogy teljes mértékben nem is fog működni az ottani csapatnak.
2: Kicsit ez olyan, mint a DJ-knek a munkája, hogy akkor elmegy valahová, és akkor nála van az összes zene, az akármilyen kis pendrive-ján, és pontosan látja, hogy jó, akkor a Phil Collins nem tetszik nekik annyira, akkor inkább elmegyünk a nem tudom 2020-as évek zenei világa felé, mert lehet, hogy azt jobban fogják majd szeretni.
3: Abszolút, és sokszor látom azt is, hogy a maga az edzéstartás közben kell
2: változtatni,
3: vagy gyakorlatot változtatni, vagy magának koncepción változtatni, mert más a közeg, más a tud őket motiválni.
2: De amikor egy edzőteremben tartasz edzést, vagy akármilyen órát, egy ilyen egy órásot, másfél órásot, ott azért rendes koreográfia van, amit előre összeraktál, hiszen ott pontosan tudod, hogy milyen edzettségi szintű emberek lesznek majd mögötted, nem?
3: Igen, de egy idő után az a baj, hogy azt látom, hogy bírják, nagyon feledzettem őket, és akkor elkap a hív, és akkor nehéz gyakorlatokat próbálok beletenni, hogy azért érezzék másnap, hogy nálam voltak. Úgyhogy szerencsére ott is azért így eléggé free-re szoktam tenni ezt a dolgot, pontosan azért is, hogy tényleg mindenki megkapja, ami jár.
2: Én ebből a szempontból megszállott vagyok, tehát hogyha elkezdek egy ilyen edzést például, és bármit mutatnak, akkor azt megpróbálom erőmhöz képest, vagy azon felül is a legjobban végrehajtani, és lehet, hogy nem tudom, kicsit itt-ott majd belazítok, de akkor is végigcsinálom az egészet. Olyanok vannak-e, akik azt mondják az első 20-25 perc után, vagy volt-e már ilyen, aki azt mondta, hogy hát ez már kivitelezhetetlen, és akkor inkább leült hátra a kispadra, és nézte egy 10 percen keresztül, hogy akkor mit csinálnak a többiek tovább, aztán majd visszaáll legfeljebb.
3: Őszintén szóval volt hasonló, csak viszonylag hamar kiszúrom ezeket az egyéneket, ugye a tömegben, hiába vannak nagyon sokan, akkor is igyekszem kiszúrni, és próbálom úgy alakítani a mozgásformát, hogy ne üljön le. Tehát, hogy valamit úgy alakítok rajta, tudod, hogy fent tudjam tartani benne egy kicsit még az érdeklődést.
2: Jó, de hát olyan sokan vannak, hogy nem tudsz mindenkire odafigyelni.
3: Igen, de egyébként nagyon minél többen van, szerintem annál könnyebb kiszúrni azokat az embereket, akik esetleg megállnak, vagy nem úgy csinálják a gyakorlatokat, mert ugye a színpadról egy perc alatt kiszúrod azokat az embereket, ugye most így azért van már őszintén szóval egy pár év szakmai tapasztalatom, és ezeket nagyon gyorsan kiszúrom, és valahogy mégis ott tudom őket tartani, és nagyon ritka az, amikor valaki esetleg leül. Ugyanakkor itt azért benne lehet az is a pakliba, hogy esetleg sérülése volt, aha, betegség után jött, vagy bármi egyéb, nyilván akkor ugye hagyni kell őt a saját tempójába, de én ilyenkor általában le is szoktam menni egyébként a színpadra, és oda szoktam menni, hogy annyit csinálj, amennyi számodra aha jól esik, és nem megterhelő. Viszont a keringés fokozása szempontjából viszont az is nagyon jó, még hogyha nem is csináljon intenzitással, vagy jön ezeket a gyakorlatokat, hanem addig ott elgúgogat a helyén, és nem csinálja mondjuk azokat a bonyolultabb gyakorlatokat, de mégis nem hagyja abban a mozgást. Mert ugye itt pont az a lényege, hogy gyakorlatilag ugye egy arab jellegű mozgásformáról beszélünk, hogy gyakorlatilag ne tegyen bele szüneteket, hanem lehetőség szerint minél tovább próbálja ezeket a gyakorlatokat végezni.
2: Nehezítő, speckós feladatok szoktak-e lenni, vagy előfordul-e ilyen, hogy nem tudom, akkor most a következő feladat apukáknak szól, anyukák megcsinálják, ha nem tudom, 3x10 fekvőtámaszt, apukák ugyanezt, csak gyerkőccel a nyakukban.
3: Egyébként tényeket abszolút bele szoktam rakni a buliba, csak nyilvánvalóan a férfiakat védem jobban. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy általában csinálunk egy olyan gyakorlatot, ami a férfiak számára nehéz. Aha. Mondjuk a feleség van a férfi nyakába, ugye megtörténik a gyakorlat, a nő nagyon örül, tudod, hogy a férfi megcsinálta a gyakorlatokat, és akkor jövök én, mint edző, oké, csere.
2: Aha, köszönjük szépen. Ennek ők is örülnek nyilván.
3: Igen.
2: Azt említetted, hogy ennyi év szakmai tapasztalat után elég sok gyakorlat, vagy szinte minden gyakorlat benne van már a fejedben, vagy mozgásforma, amiket meg tudsz mutatni a színpadról. Lehet még újat kitalálni, Balázs? Van még, nem tudom, olyan mozdulatsor, amit valaki még nem talált ki? Olyan gyakorlat ebben a sportágban?
3: Őszintén, én nagyon-nagyon sok helyen jártam, rengeteg külföldi rendezvényeken is fellépek, ott vagyok. Nagyon figyelem, hogy merre felé mennek a trendek, milyenek az új gyakorlatok. Én azt gondolom, hogy holtig lehet tanulni ebben a szakmában. Én például személy szerint rengeteg új gyakorlatot találtam ki, ami ugye a kamerabéknek az alappillére is egyébként. De még mindig azt mondom, hogy neked mindig lehet még újdonságokat csemegézni innen-onnan. Meg néha csak úgy kútfőbe is gondolsz egyet. Nekem például volt, hogy néztem otthon egy filmet, és jött egy gondolat, egy gyakorlat, és akkor elkezdtem ott a film közben próbálgatni gyakorlatot. Aztán annyira bejött, hogy a legkövetkező edzésemben is mutattam a vendégeknek, és tök jól működött. Tehát ilyenek is vannak.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czarnik Balázs, capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szanik Balázs Capoeira Aerobik edző és oktató és életmód tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Eleddig a Strand Road Show-ról beszéltünk, nem sokára indul, viszont ezen kívül számtalan dolgot csinálsz. Legutóbb akkor beszéltünk, amikor a Riz Leventében csináltál valamit ugye az ottani helyi lakosoknak.
2: Igen, egy nagyon szuper expónk volt, illetve sportág válaszolva egyben között rendezvény, ahol készült el, hogy több mint 4000-en jelentek meg, úgyhogy az jó sikersztori. És ezt most tovább is visszük, egyébként november 15-én lesz majd a következő, és gyakorlatilag egészen a kicsiktől kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenkit meg tudtunk mozgatni, úgyhogy nagyon büszke vagyok, mert rengetegféle sportágat tudtunk bemutatni. Egyébként több mint 18 sportegyesület képviseltette magát, ugye magán az aerobikon és a különféle mentes és beauty kiállítókon kívül, de gyakorlatilag nagyon szuperú sikerült a rendezvény, úgyhogy most mindenki azt várja, hogy mikor lesz majd a következő, úgyhogy november 15-én fogjuk a következő export csinálni, illetve nem utolsó sorban most már elkezdtünk nagy erőkkel készülni, ugye mindig szeptember végén van nekem ez a kutyás adományozós rendezvényem, úgyhogy szeretném megdönteni a tavalyi magyar rekordunkat, ami 12 tonna kutyatáv volt, több mint 28 mehelynek, úgyhogy gyakorlatilag a nyáron már elkezdjük ennek is az előkészületeit, úgyhogy az is egy szuper sportnappal szeretném megkoronázni majd.
1: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy számtalan táboron vagy már túl, vagy Magyarországon, vagy külföldön. És ezek a táborok azért általában felnőtteknek szólnak, de ilyenről én nem tudok veled kapcsolatban, és persze lehet, hogy van, csak nem tudok róla, javíts ki, hogyha tévedek, hogy ilyen táboron nem gondolkodott még Canik Balázs, hogy akkor jönnek a gyerkőcök, és akkor azt mondják, hogy Balázs bácsi, bocsáss meg miatta, hogy ezt mondod, hogy csináljak még 10 fekvő támaszt. Szóval, hogy gyerkőcöknek Canik Balázs nem tart tábort?
2: Kérdezem, most nagyon jó ötlet, amit mondasz. Magán a nálunk a Riz Levente sportcsarnokban ugye van gyerektáborosztatás, ott különféle sportát ki tudnak próbálni a gyerkőcök, de ilyen táborosztatás az még nem volt a repertoárban. Egyébként nem is mondasz vele rossz dolgot, mert szerintem nem is olyan csináltak még ilyen aerobikos tábort. Aha. És lehet, hogy le is védem egy tisztveszkóval. De egyébként rengeteg külföldi táborunk lesz, egyébként most megyünk szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben, tehát minden hónapban mennem most kell. Szeptember török lesz, október az nekünk mindig Maldív, Egyiptomba megyünk novemberbe, és még szilveszterre tervezünk valami afrikai régiót.
1: Tehát elmentek a 40 fokba, és akkor folytatjátok azt, amit most itt fogsz csinálni a következő hetekben.
2: Igen, igen, úgyhogy most ez a terv. Mert nyáron ugye nem nagyon tudok elmenni, mert akkor nagyon sok a rendezvény, meg ugye akkor csináljuk ugye a Pröske strandolócsót is, illetve ezen kívül pedig akkor nekem rengeteg fellépésem van, mert azért 170 fellépést akkor lenne sok egy évben, úgyhogy viszonylag sok. És amikor ezek lefutnak, akkor utána szoktuk általában a táborokat kivitelezni.
1: És ilyen extrém vagy különleges edzések vannak-e? Mert hogy ilyet én nem láttam, bármennyire is követlek egyébként téged a különböző közösségi oldalakon, hogyha már itt vagyunk Egyiptomban, akkor a következő edzés itt a Sphinx tövében történik, majd megutazunk hozzá mindenki magával a kis tornadresszét, és akkor itt fogjuk majd bemutatni azt, hogy mit tudunk.
2: Ezért is általában úgy szoktuk csinálni ezt, mert mindig ilyen naplementés tornát szoktunk tartani egyébként, általában ez mindig a hotelben, amikor visszaérünk, akkor szokott lenni, mert napközben különféle sporttevékenységeket szoktunk végezni, vagy különféle túrákra megyünk, gondolok itt egy snorkelezésre, búvárkodásra, hajókörutazásokra, akkor gypsafarira, vattúrára, vagy akár egy Sphinx látogatásra. Ott nem nagyon tud ezeket kivitelezni, mert pont azon vagy, hogy ezeket a csodákat azért átéld és lásd. Ugyanakkor nem is feltétlen gondolom azt, hogy ott a sivatag közepén mondjuk a legjobb lenne ilyenkor egy edzés. Ugye általában ilyen naplementés tornákat szoktunk tartani, és akkor szokott lenni az edzés, illetve egyébként nem titok, hogy súlyzós edzés is szokott lenni, nem csak aerobikus ezeken a táborokon, azokat pedig általában délelőtt szoktuk még reggeli előtt lezavarni.
1: Hogyha már említed ezeket a sportokat, fölmerült bennem egy ilyen kérdés, Balázs, és hogyha valaki, akkor te pontosan meg fogod azt majd tudni válaszolni, hogy milyen mozgásforma, vagy honnantól számít egy mozgásforma sportnak? Mert hogyha nem tudom, elmegyek a boltba biciklivel, azt én nem számítom sportnak. Hogyha elmegyek egyet, nem tudom snorkelezni, azt én nem számítom sportnak. Én magam azt számítom sportnak, hogyha felülök a biciklire, és akkor azt mondom, hogy most 30 kilométert izomból fogok tekerni, vagy nem tudom, elmegyek futni, és akkor 5 kilométert futok, vagy nem tudom, másfél órán keresztül folyamatosan nyomogatom a súlyokat az edzőteremben, az nekem sport. De hogyha kimegyek a strandra, és nem tudom, fél óránként úszok 40-50 métert, az nekem nem sport.
2: Abszolút egyetértek ebbe veled is, hogy szerintem ez abszolút így van, és én sem gondolom annak. Viszont azoknak az embereknek, akik abszolút nem sportolnak rendszeresen, azoknak azért egy fokkal jobb, mint hogyha abszolút nem mozognának, vagy nem ringáznának, vagy nem úsznák le ezt a pár szor 50 métert, mert azoknak még az is plusznak számít. De mondjuk annak, aki mondjuk egy komoly sporttevékenységet szeretne végezni, annak nyilvánvalóan ez nagyon kevés. Aha. Úgyhogy én inkább azt szoktam ilyenkor mondani, hogy az nevezhető sportnak, ami egy kicsit rendszeresebben zajlik, illetve tényleg előkészülsz rá, és egy komolyabb intenzitást végzel, és azért legalább egy óra időtartamban folyamatosan. Tehát az már számítható, azt gondolom, testmozgásnak, de ezek a kisebb időintervallumok, ezek szerintem csak kiegészítették a napi egészséges életmódot, de kifejezetten nagy sportnak azért nem tekinthetők, mert teljesen azért egy bizonyos terhelést kell adni az izomzatodnak arra, hogy az tényleg fejlődni legyen hajlamos vagy képes.
1: Neked nincs még semmiféle fájdalom ízületekben, csontokban, akárhol, hajlatokban?
2: Tétműtéten már volt egyébként, bár én ezt, hogy mondjam, eléggé keveslem, mert ugye én 10 éves korom óta küzdősporttal foglalkoztam
1: versenyszerűen. Neki, ne kevesen.
2: Az még igazán nem egy nagy sztori, meg volt még egy, ugye egy, mert azt mondom neked, lehet egy kicsit én volt, figyelmetlen voltam, volt egy ilyen mellizom szakadásom, az nem volt olyan kellemes, jó, mondjuk lehet, hogy nem 210-eket vannak fekve nyomni, tehát ez sem volt a legszépszerűbb, de tény is való, hogy ahhoz képest, hogy mennyit sportolok, ahhoz képest szerencsés vagyok ebben, viszont nagyon sokat figyelek arra, hogy nagyon sokat nyújtok, nagyon sokat figyelek oda a különféle lazító technikákra, a masszázsra, nagyon sok vitamint fogyasztok, illetve ásványokat, nyomelemeket, nagyon sok kollagént, tehát nagyon odafigyelek tényleg arra, hogy az izületeim a lehető legjobb dolgokat megkapják, és tényleg odafigyelek, amikor jelez a szervezetem esetleg, hogy valamit túlterhelek, akkor arra is azért célszerűen oda szoktam figyelni, használok bemelegítéshez különféle krémeket, hogyha például megyek fellépni, és kevés időm van bemelegíteni, akkor erre rá szoktam segíteni, a regenerálódást is erről szoktam segíteni különféle krémekkel, pontosan azért is, hogy a lehető leghatékonyabbat biztosítjam a szervezetemnek. Például most is a mozgások éjszakája napján nagyon sok fellépésem volt, és ott is minden fellépés után azért odafigyeltem arra, hogy a magnéziumbevitel, a fehérjebevitel, a folyadékpótlás, a különféle regeneráló krémek használata, pontosan azért is, hogy a színpadon mindig tudjam a maximumot nyújtani, mert a kedves vendégek hiába a negyedik órára megyek oda, ő azt várja tőlem, hogy én olyan legyek, mint a legelső.
1: Az van ezzel egyébként, hogyha végig gondoljuk, hogy évről évre változnak a trendek. Pár évvel ezelőtt még az volt, hogy menjél el, és akkor nulla kalória bevitelrel csinálj végig egy akármilyen mozgásformát, reggel nem tudom, 8-kor. A másik megközelítést meg trend az, hogy mielőtt sportolnál, muszáj reggelizni valamit, vagy enni valamit, hogy jót tesz a futás, nem tesz jót a futás. Menjél edzőterembe, 6x8-at csinálj, 4x12-t csinálj. Szóval, hogy az ember olyan sok információ van, hogy mintha egy kicsit elveszhetnek, érezhetné magát a sok információ között.
2: Igen, és azt is látom, hogy mind a táplálkozásnál, mind a mozgásnál, hogy rengeteg divat hullám jön, rengeteg trend jön, van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. De én azt gondolom, hogy személyre szabottan mindenkinek ki kell találni, mi az, ami számára a legmegfelelőbb, és ott is meg kell találni azokat a sportokat, illetve azokat a táplálkozási rendszereket, amiket a hosszú távon tudsz betartani.
1: És akkor egy utolsó kérdés a végére, Balázs, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indult tehát ez a bizonyos Strand Road Show. Ez, hát nyilván, hogyha az ember teljes erőbedobással csinálja, tud megerőltető lenni, de ez ahhoz egy tökéletes első lépés, hogy ugye, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy életmódot váltson, akkor itt belekóstolhat abba, hogy akkor mi az, amivel ez kezdődik.
2: Persze, és természetesen nagyon sok embert várunk még, hogyha esetleg nincs is kedvük részt venni az edzésen, csak mondjuk olyan szívesen adunk tanácsokat, mint táplálkozás szempontjából, mint pedig a mozgás szempontjából. Ha valaki elakad esetleg az éterben, vagy nem tudja, hogy milyen sportákhoz, vagy milyen táplálkozási rendszerhez csatlakozzon, akkor ott vagyunk a strandokon, és mindenkinek igenis bérmentes segítünk nagyon szívesen, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, és váltsunk közösen életmódot.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, hogy

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness és a július másodikai programajánló pillanatai előtt vagyunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Tegnap ugye egy debreceni programot ajánlott a Laci a Csokonai Színházban, a Csokonai Nemzeti Színházban Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös koncertjét, és hogy mi a mai program, ez most kiderül. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Mediaclicken is megtekinthető az Aranybórjú című magyar filmsorozat. Bender Oszkár és társai tucatnyi kaland közepette egy illegális milliómos nyomába erednek, hogy a hajsza végén 10 millió forint boldog tulajdonosai lehessenek. A nagy manőver közben minden eszközt megragadnak a milliók megkaparintására. Erről a történetről szólt tehát az Aranybórjú.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Lőrinci Judit operaénekesnővel és a Crazy Little Queen nevű együttes alapító frontemberével, Giorgioval, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Czandik Balázs capoeira aerobik edző és oktató és életmód tanácsadóval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startul a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk!

Petőfi Rádió minden magyar kivéve ezt az órát, mivel ma este is startol a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Elsőként egy jól ismert visszatérő név következik, aki már többször is szerepelt a műsorban, és mindig jobbnál jobb dalokat játszottunk tőle. Ő az amerikai énekes és dalszerző Benson Boone, akinek 6 nappal ezelőtt debütált The Time of My Life című dala. Az újdonságot megjelenése óta csak a YouTube-on klipként 3 millióan tekintették meg, most pedig én hozom neked itt a kitekintőben.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival. Soron következő nevünk Brandon Flowers, a Las Vegas-i The Killers nevű rockbanda frontembere, aki most egy szólódalt hozott a műsorba. A Plans című dal legnagyobb érdekessége pedig, hogy a rockzenész ebben a dalban átevezett a country zene világába. Megnyugtatok mindenkit, hogy ez is nagyon jól áll neki. A Plans vadonatúj Treasure című lemezének előfutára, amit már is mutatok neked itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod. Most Brandon Flowers-t és Benson Boone-t egy nagyon tehetséges hölgy követi, aki nem más, mint az amerikai énekes dalszerző Olivia Rodrigo, akinek június 12-én debütált Stupid Song című dala az énekesnő harmadik stúdióalbumán. Az újdonság arról szól, hogy a szerelem mennyire őrülté és nyomorultá tudja tenni az embereket. Itt a Petőfin most tehát a szerelmes dalok irányába folytatjuk a kalandozást Olivia Rodrigóval.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, ám ebben az órában a kitekintőt hallgatott Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világújdonságaival. Most sokak kedvence a sorolom Oscar, Golden Globe, valamint ötszörös Grammy-díjas angol énekes Sam Smith következik a műsorban. My Guy című zenéjét hoztam el ma este a műsorba, amiről az énekes csak így nyilatkozott egy vele készült interjúban. Úgy érzem, hogy ez az a dal, aminek megírására egész életemben vártam. Megpróbáltam megragadni benne a szeretet ragyogását és melegségét. Talán benneteket is megérint majd. Eddig az idézet. Én ebben nem kételkedem, mivel csodálatosan sikerült ez az új dal. Szól tehát a My Guy Sam Smith-től itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és még ebben az órában pár remek darra a kitekintőt hallgatod. A ma este záró zenéje a My Body Isn't Ready, amit az amerikai énekes és dalszerző Sam Burke készített el, és adott ki, pontosan június 25-én jelent meg. A zene címe beszédes, mivel a testképzavarokkal foglalkozik az alkotó, valamint ezeknek a kapcsolatokra kiható következményeivel. A zene rendkívül jól sikerült, ami egy tökéletes kitekintő órazáró. Sam Burke és a My Body Isn't Ready most a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: élete Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene vizein fogunk evezgetni. Elsősorban popzene lesz benne, de hát azért egyéb műfajokat is fogunk érinteni, hiszen a velem szemközt ülő a zenei életben már évtizedek óta ott lévő énekesnő, nem csak a popban alkotott és alkot nagyot, Zsédenyi Adrián ül velem szemben már.
2: Hello,
1: de jó,
2: hogy jöttél. Köszönöm.
1: Ez így azért helytálló, nem, hogy elsősorban popénekesnő vagy, de hogy a te pályádat azért más műfajok is szegélyezik. Hogyha visszább tekergetjük az időkerekét, és egy Cut & Club Singers-t említünk, az nem annyira pop.
2: Az nem annyira pop, és az volt az indulás, és még mind a mai napig van is, az egy, hát ez egy nagy ajándék. Nagy ajándéka az életnek, hogy lehet egy ilyen csapatom a szóló dolgaim mellett. Szóval, hogy ez így teljes, mert nagyon szeretem őket, nagyon szeretjük egymást, és az a zenei világ azért nagyon meghatároz engem, hogy ahonnan indultam, ugye a jazzes, szólós, swing korszak zenéjét énekeltük és énekeljük.
1: Ez a bölcsőd neked, és aztán Igen. utána abból kiszálltál, és utána elindult az a, hát már... Ne sértődj meg miatta, de évtizedek óta tartó karrier.
2: Ha megsértődöm, hanem ezek a tények is makacs dolgok.
1: Ami viszont nyugodtan apostrofálhatlak így téged szerintem ezzel kapcsolatban, hogy a popzenei élet egyik legnagyobb magyarországi alakjává. Tehát elsősorban popénekesnő vagy, hogy ezt veszünk.
2: Igen, illetve elsősorban saját dalok, amik jellemeznek. Aminél nekem az volt a célom, hogy a mában alkossak, a ma nőjének, emberének az életét, érzéseit énekeljem öntsem dalba. Tehát ez volt tulajdonképpen az én célom ezzel, vagy ez a célom, hogy egy ilyen hitvallásszerű valami legyen, és ez sokkal, szóval ez nagyon fontos volt, hogy én ezt meg tudjam fogalmazni, mert ugye a Cut & Club az nagyon jó, meg egy eszméletlen jó iskola volt, de hát azok azért világslágerek.
1: És az

0: aktuálisan?
1: Hú, én szeretem is ezeket az előadókat, úgyhogy biztos, hogy felfedezhető, mert szerintem azt tud jól énekelni, aki nagyon szeret énekelni, nagyon sok zenét hallgat, nagyon van miről énekelni, és hát abszolút ezeken nőttem fel. Tehát ez az iskola, úgyhogy bízom benne, hogy átkúszott azért a mindez, amit valaha hallgattam, meg a lényemmé vált. Meg hát azért különböző pop, vagy különböző énekesnők vannak, és van, aki a rockon nőtt fel, van, aki az undergroundon, én azért a jazzes szólós dolgokon, tehát a soul divákon nőttem, azokat hallgattam nagyon sokat, úgyhogy valahogy ezek a motívumok, amik mindig mozgatnak, és amikről azt gondolom, hogy ahogy egy dalnak ki kell néznie.
0: Még mielőtt a különböző ikonikus dalokról beszélnénk, amik meghatározták a különböző éveidet, nem tudom, 2015-től például. Most csak mondtam egy számot.
1: 2002 az, de nem baj.
0: Csak egy pár évre visszamenőleg.
1: Igen.
0: De hogy ha azt említed, hogy miken nőttél föl, Zsidának tekergessük vissza ideig az időkerekét, és legfeljebb nem válaszolsz, hogyha nem szeretnél. De hogy miken nőttél föl? Tini korodban, nem tudom, 80-as, 90-es években, neked volt olyan, hogy te diszkóba jártál, és nem tudom, akármilyen dalokat hallgattál, New Kids on the Block, Bross, akármi?
1: Hát én a Rick Astley-t szerettem, meg a George Michael-t. Volt egyébként egy kis diszkó korszakom, igen, mert hát én imádom, tehát főleg ezeket a sírva táncolós diszkódalokat. Klasszik diszkódalokat, én ezt nagyon, nagyon szeretem, ezt a világot, aztán volt egy kanyar benne, és, de nem ezek miatt szerettem volna énekesnő lenni, hanem hát talán a legmeghatározóbb élményem a Hair volt.
0: Aha.
1: És abban is az Easy to be Hard, a fekete lány dala, és na hát azt gondoltam, hogy ez a fajta énekesnő szeretnék lenni, aki a saját életét, saját fájdalmát, saját gondolatait, mert ugye a szólénekesnő ezt csinálja, hogy valahogy a saját történései fogalmazódnak meg, és ott aztán kezdtem el Etta James hallgatni, meg Ella Fitzgeraldot, meg Aretha Franklint, meg ezeket a stílusokat, énekesnőket, és akkor ezen az úton alakultak az én saját dalaim.
0: Hogyha már említed a Hair-t, ikonikus film, ugye kultfilm, szerintem mindenki ismeri, vagy bízom benne, hogy mindenki ismeri, és igen, az felfedezhető a te pályádban annak a zeneisége, de hogy egyébként, hogyha azokat a kultfilmeket veszem, amik akkor készültek, vagy kb. Akkor készültek, a Flashdance-nek az energikussága is megvan a te pályádban, meg a Bébit senki nem ültetheti a sarokmának. A romantikája is benne van a te pályádban. Igen.
1: Jó, nagyon-nagyon szeretem mindkét filmet, zeneileg is, meg hát igen, tini lányként ezek abszolút kedvenceim voltak. És most éppen mentünk a Pécsi Kodály Központba a Cotton Clubos lányokkal, és akkor Flashdance emlegettük fel, és hogy úristen, ez mennyire jó azokat a dalokat énekelni, meg szóval, hogy igen, abszolút ezeken nőttünk fel, és valahogy ezek vannak így beégve, meg hát a Dirty Dancingnek a hát az volt nekem, amire így ábrándoztam, hogy így találkozik egy fiú meg egy lány, és
0: úgyhogy szépen egy vinyét?
1: Igen, meg hogy senki, hát ahogy mondtad, senki ne ültesse bébit a sarokba, meg azok a táncok, meg nekem azért nagyon sokáig a tánc, meg az éneklés, meg a színház így kéz a kézben járt, és nem külön ült így el, és hát azért úgy épült is be az én munkásságomban mindegyikből.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Zsidenyi Adrien, énekesnő, előadó művész, itt szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zsédenyi Adrián Zséda ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, előadó, művész, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello.
3: Köszönöm.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, zenei műfajokat említettünk, Cotton Club Singer, az kicsivel másabb, mint amit te elkezdtél 2001-2 magasságában a szóló karriereddel, és annak vannak különböző lenyomatai, különböző pontjai. Évről évre egyébként megjelentek ezek a bizonyos dalok, meg albumok számtalan, és karácsonyi dalok is vannak benne. És hogyha az elmúlt éveket vesszük, akkor is nyugodtan mondhatom, nem feltétlenül a 2000-es éveket vagy a 2010-es évek elejét, hogy de azért évről évre előrukkolsz egy olyan dallal, ami úgy meghatározza az adott korszaknak a zeneiségét. Hogy nem tudom, hogy valami látnok vagy, de hogy akkor mit kellene csinálni, vagy hogy történik ezeknek a daloknak a születés? Mert ha veszem azt, hogy Fantom, ha veszem azt, hogy Rúzs, ha veszem azt, hogy a Létre Jákossal közös dal, azok mindegyik olyan dalok voltak, és évről évre lehetne ilyeneket említeni, amelyek ilyen, nem tudom, mint hogyha etalonná váltak volna az adott évben.
3: Hát egyrészt nagyon jó emberekkel dolgozom, hogyha a Moldvai Márkot, Létrai Ákost vagy Rakoncai Viktort még az első dalok, lemezek tekintetében, tehát tényleg ők igazi dalszerzők. És ugyanez a szöveg fronton is, hogy ezek igazi dalok lettek, és hát nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy úgy egy-egy korszakban ott marad egy-egy Zséda dal, mert valahogy ezek úgy alakultak, hogy amivel én tudok rezonálni, ami rám hat, és amiről azt gondolom, hogy ez lehet úgy az életünk zenéje most éppen, mert ha van is benne egy pici retro, mint ahogy volt a Szeres Mostban is, ott egy kicsi 60-es évek, aztán most a Fantomban, vagy az Életben maradniben van 80-as évek, kicsit abbás, szóval, hogy így még hogyha van is benne retro, valahogy úgy ezt érzem a zenei popzenében is, hogy visszamentünk.
2: Úgy történnek ezek, és persze említetted, hogy ki kell dolgozol együtt, hogy neked van valami víziót, hogy akkor én most valami ilyesmi dalt képzelek el, és elmondod azoknak, akikkel együtt dolgozol, hogy légy szíves, valami ilyesmit írjatok, vagy egyszerűen csak ez belőlük jön, és akkor te meg beleteszed majd a saját személyiségedet, és attól lesz olyan.
3: Hú, nagyon, ez egy nagyon hosszú folyamat, és van olyan is, hogy ez tetszik, és megkeresem azt, akiről azt gondolom, hogy ezt érti, és érzi, és valami ezen a vonalon elindulva valami rám szabottat, és persze inspirálódva, aha, tehát hogy nem ugyanaz nyilván, hanem abból kiindulva, de nagyon sok olyan is volt, hogy ugye közel vagyunk egymáshoz, akár a Létrai Ákossal, aki a zenekarom tagja, és ott van vele mindig, és azért figyel, hogy milyen irányba megyek, mi van a koncerteken, mi történik, mire rezonál a néző, én hol tartok, mennyire vagyok inkább dögös fázisomban, vagy lírai fázisomban, vagy szóval, hogy ő úgy hallja már a lelki füleivel, hogy mit kéne csinálni. Úgyhogy ők figyelnek, és úgy mellettem vannak, ami hát ez fantasztikus, hogy így kezdettől fogva ez a csapat, ez így van velem, is jönnek velem.
2: Ezek a dalok valahogy mindig betaláltak, mindig megtaláltad bennük saját magad, vagy ők találtak meg ezekben a dalokban téged. Olyan volt-e az elmúlt évtizedekben, Zséda, hogy megírtak egy dalt, vagy megírtatok egy dalt, és valahogy nem találtad meg benne magad, és akkor azt mondtátok, hogy akkor ezzel nem foglalkozunk.
3: Hát szerintem az már ki se jött. Tehát ami ez időközben kiderült. Tehát már nem azt mondom, hogy el se tudom énekelni, de hogy úgy állni a közönség elé, hogy nekem azon ne legyen nagyon fontos célom, hogy én oda, tehát amivel megtisztelem az embereket, és oda azt gondolom, hogy erről kell énekelni, én azt már olyan nagy hittel teszem, hogy abban én már nagyon hiszek. Tehát olyan dalom nem is volt, ami csak úgy jó, jöjjünk ki velem, mert nincs más, vagy tehát nem volt. Olyan már volt, hogy nagyon-nagyon hittem benne, és nem ment akkor át. Olyan több is volt. Hát azt szokták mondani, hogy hát neked olyan könnyű, hogy tényleg csak megszületni volt nehéz, és így jönnek a dalok sorban. És erre azt szoktam mondani, hogy ha tudnátok, hogy mennyi minden nem sikerül, hogy mennyi nem is tévedés, hanem Valahogy nem úgy volt időzítve, az nagyon fontos az időzítés, vagy éppen volt valami hasonló, amit inkább játszottak, szóval, hogy így nagyon sok minden kell ahhoz, hogy pont az, pont akkor.
2: Kb. Úgy működik a zene élet, mint az előadóknak, az énekeseknek az élete, mint a színház élet. Fölmegy a színész a színpadra, és a rendező szeretne valamit látni, vagy láttatni belőle. Amikor megszületik egy ilyen dal, akármi is, vagy megszületett az elmúlt években, akkor nyilván neked is volt valaki, egy zenei rendező, a zenekarodból valaki, aki azt mondta neked, hogy akkor Zséda, szerintem ezt így kellene, és akkor ezt kellene belegondolni. És akkor itt a kérdés, van ilyen, vagy amikor készen van egy dal, akkor te leülsz, és otthon gyakorolod a konyhában, a fürdőszobában, a Margit szigeten, stb. Aztán majd megtalálod benne magad. Mert amikor fölmész a színpadra, és elénekelsz egy akármit, akkor azt valahogy be kellett gyakorolni, meg kellett találni benne azokat a pontokat, amiket szeretnél hangsúlyozni benne, vagy mondani vele valamit.
3: Hát hogyne, ez az életem. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy felmegyek a színpadra, aztán majd ott valami lesz, hanem ebben nagyon sok munka van. Nagyon sok próba, meg én egyedül is gyakorolok. Meg egy csapat, ahogy mondod, hogy ugye a párom a zenei vezetője is a produkciónak, Moldvai Márk, aki hát abszolút leköveti a történéseket, hogy éppen mi történik, de egyébként ez az ő életének egy nagyon kicsi része, mert ő filmzeneszerző is. Én nagyon, nagyon amellett is vagyok, hogy ne csak arról szóljon az élete, hogy az én dolgaimról, hanem...
2: De szóljon csak arról! Na.
3: Hát nem, mert egyrészt én imádom azt, amit csinál. Tehát szerintem, de én abban szerelmes vagyok, amiket ír, az összes filmzene, meg a popzenében is, amiket csinált. Szóval, hogy legyen is ez így, hogy őnek is saját dolgai vannak. De hát az amit hozzátesz az én produkciómhoz, az meg hát rengeteget segít, és nagyon jó visszajelzés. Nagyon sokszor visszahallgatjuk, hát az néha kegyetlen, de hát abból tanulunk, nem, most már egyébként most már megtanultam ezt jól viselni. De hát igen, felvesszük, visszahallgatjuk, szóval ezen nagyon sokat dolgozunk. Szét elemezzük, és így haladunk.
2: Várj, azt mondtad, hogy megtanultam ezt jól viselni. Pár évvel, évtizeddel ezelőtt még ilyen rosszul érintett a kritika, hogyha valaki azt mondta, hogy Zséda, azt nem így kellene, és akkor te megsértő?
3: Ja, nem is az, hanem nem egyébként nekem így lehet mondani, meg én egy elég kritikus családból jövök, akik úgy megmondják, tudod. Tehát én ebben edzett vagyok. Ezért is mondom, hogy ami már készen van, én abban már annyiszor szétszálasztuk is, tehát hogy az már úgy jó, ahogy van, tehát azért is tudom egy életen át énekelni ezeket a dalokat, meg azért is működnek ilyen sokáig, mert tényleg nagyon sok munka van benne meg. És egyébként ebben a korban, ami nekem van, mert szoktak hangnemet változtatni, mi még nem változtattunk semmilyen hangnemet.
2: A szoprán vagy, nem?
3: Igen, tehát, hogy még minden megvan odafönt, ami kell ezekhez a dalokhoz, és hát azok elég nagy magasságok.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Zsédenyi Adrián énekesnő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zséda ül velem szemben a stúdióban. Énekesnő, előadó, művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Szia. Én köszönöm, hogy jöttem.
2: Említettünk már pár nevet, akik meghatározták a te pályádat, vagy meghatározzák a mai napig a te pályádat a dalszerzésben, az előadásban, a nem tudom, különböző visszahallgatásokban és kritikákban. Egy embert kihagytunk, aki hát nem annyira új szerzemény a te életedben, vagy nem annyira új színfolt a te életedben, mert hogy már legalább két közös dal megjelent ugye vele, és akkor a Kökény Attilát
3: kell. Jaj, a Kökény. Ó, hát igen. Ugye a Hello, és a mi Létrai Ákos, Moldvai Márk, Hújber Szavi szöveg, és a Csókolj még egyszer, ami meg a Rakoncai Viktor. Hát ő a kapocs köztünk, mert hogy velem kezdte Viktor, és most már évek óta Attilával együtt van a színpadon, együtt zenélnek, és írja a csodálatos dalait. És mindig egy nagy ajándék, hogyha ha együtt léphetünk fel. Na, szerintem nagyon jól szól a hangunk együtt, és mindkét dal nagyon jól sikerült. Ugye van egy Hellónk, ami egy romantikus nagyívű dal, a Csókolj, meg egy olyan olaszos popfát, igen, és valahogy úgy fel is oldja a Hellónak a drámáját. Úgyhogy egyébként nem olyan ritkán vagyunk együtt színpadon, legutóbb a Víg Színházban voltunk együtt, hát majd még leszünk, én már tudom, hogy mikor, de majd ők azt tudják, hogy mikor kommunikálják, úgyhogy nagy, tehát megint az ajándékokra, de tényleg az, amikor együtt énekelünk, úgyhogy van több duett is, duett partnerem is, állandó duett partnerem, és már így egy kicsit ráfordulva a Városmajorra, most egy hölgy lesz a duett partnerem, Szűcs Gabi, a Városmajorban, mert...
2: Tehát ti pályátok lényegében együtt indult.
3: Így van. Ő egy, az egyik testvérem, akivel hát ha nem vagyunk színpadon, akkor nagyon sokat beszélünk. Lélegzett vételből, szemünk sarkából, de szerintem még hátul is van szemünk ahhoz, hogy mennyire ismerjük egymás minden rezdülését, mozdulatait, hangadását. Úgyhogy hogy mi tényleg nagyon, nagyon régről is nagyon szeretjük egymást, és nagyon, nagyon támogatjuk egymást. Tehát az, hogy nekem van egy ilyen pasi gárdám, amiben, és egy női gárdám, akikkel együtt növünk fel, én ezt nem cserélném el semmivel.
2: Mindjárt beszélünk majd erről a július végi koncertről, a Városmajorban lesz egyébként, koncert, nagy koncerted, viszont előtte még egy embert azért ide citálnék, akivel született egy dal, és alapvetően, mint hogy beszéltük, te popénekesnő vagy, és az underground szerintem nem áll olyan közel hozzád, úgyhogy én sosem gondoltam volna, hogy a Heaven Street 7 frontemberéhez neked valamit volt.
3: Képzeld, ez úgy alakult, hogy ugye Szűcs Krisztián és Moldvai Márk ugye sokat dolgoznak együtt mind a mai napig, Neo után most már a Heaven Street 7 dalok, vagy a Krisztián szóló dalai, ezt mind Márk produszálja, és akkor egyszer jött Krisztián egy új dal ötlettel, és akkor hozzánk, és akkor mondta, hogy ezt meg úgy gondolta, hogy nekem írta, és mondtam, hogy hát azért ennyire ez nem ússza meg könnyedén, hogy itt van egy dal, és akkor ennyi, hanem azt akkor együtt fogjuk elénekelni, és ez így neki is tetszett ez az ötlet, és ebből lett a korai Teli Hold. Egyébként a Krisztián munkásságát nagyon szeretem. Hát szerintem kedvenc magyar dalom a Krisi Srác. Ezt imádom, és amikor meghívtam a kongresszusi központba, akkor a kedvemért el is énekelte.
2: Na, hogy kik lesznek vendégek ezen a bizonyos koncerten, ami július 31-én lesz, erről is beszélünk nem sokára. Egy nevet már említettél, a Szűcs Gabi ott lesz, hogy rajtuk kívül kik. Mindjárt kiderül. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Zsédenyi Adrien, énekesnő, előadó művész, dalszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Zsidényi Adrián Zsida, énekesnő, előadó, művész, dalszerző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szia.
1: Olybá tűnik, hogy a te életedben most az S betűs szavak a meghatározóak, mert mint hogy Szicília és Szignó.
2: Ja, Szűcs Krisztián.
1: A Szicília volt, pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt ugye kicsit pihenkéltetek, vagy elmentetek korai
2: nagyon
1: nyaralásra.
2: Kicsit, igen. Nap, és ez még május volt, igen.
1: Igen, ez a múlt.
2: Elfelejtettük, igen.
1: A jövő pedig egy aláírás.
2: Nem felejtettük el.
1: A jövő pedig egy aláírás, méghozzá egy Szignó a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Mit tudjunk erről a koncertről? Az elmúlt szűk 3/4 órában meg annyi olyan dalt említettünk, ami az elmúlt éveket lényegében hát meghatározta a te pályádon, vagy a magyar zene életben. Ezek közül gondolom, lényegében az összes, amit említettünk, ott lesz.
2: Igen, a signature dalok miatt lett ez a cím, hogy Szignó, amik a védjegyemmé váltak, a lenyomatommá, az aláírásommá, és amik nem csak bennem hagytak nyomot, hanem bízom benne, hogy a közönségben is. És ez a nyomot hagyás, ez egyébként időről időre változik. Tehát, hogy ahogy mondtam, nagyon sokáig tudom énekelni őket, és ez azért is van, mert mindig más arcukat mutatják. Aha. Tehát egy motel, egy Mint halálig mellettem, megindul a föld, Fekete rúzs, tehát hogy egyszerűen nem tudom megunni, mert minden életszakaszomban valami mást jelent nekem is. Úgyhogy ezekből a dalokból fog nagy részt állni, de azért mindig van benne csavar, meg mindig van benne valami olyan, amitől ez egy új évad, egy új korszak, új nyár, és ahogy már az előbb mondtam, Szűcs Gabi lesz az egyik sztár vendégem, aki már egyszer meghívott engem, tehát tulajdonképpen ez egy visszahívás. Aha. Részemről.
1: Revans.
2: 15-ben, egy revans, abszolút. 15-ben voltam a vendége, ugyanitt a Városmajorban, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezt a nagyon szép gesztust, mert azért az nagyon, nagyon jól esik, hogyha valaki vendégnek hív. Tehát az egy nagyon megtisztelő pozíció. Amikor engem hívnak, akkor is úgy érzem. Mert ugye tudni kell, hogy egy előadó, amikor tart egy szóló koncertet, és beleépít egy másik előadót, az egy állítás. Tehát én vele kapcsolódom, nem csak a színpadon, hanem a gondolatainkban is. És az utóbbi időben mi Gabival azért nagyon, nagyon sokat beszélgetünk, találkozunk. Szóval így ebben a korszakunkban is nagyon támogatjuk egymást, és valahogy ezt, tehát nem is jutott más eszembe, hogy őt szeretném magam mellett tudni a színpadon.
1: Vendég egy, Szűcs Gabi.
2: Vendég egy? Vendég kettő. Kalmusz Felicián, ő csellóművész, és hát számomra a cselló az, ami leginkább hasonlít az emberi hanghoz, és ahogy Feli, azt mondom, hogy Feli, mert nagyon jó barátom is, Felicián, és egyébként Szicíliában is együtt voltunk, így párostul. Szóval, hogy együtt főztünk, együtt jártuk be, és szóval nem csak munkakapcsolat ez, látunk már együtt színpadon többször, tehát így alakul a közös repertoárunk, mert valahogy ez nagyon jól áll nekünk, jól állunk egymásnak. És valahogy ő, tehát az ő klasszikus énje, az én könnyű zenei énemből lesz egy olyan elegy, cross over stílus, amit szerintem mindketten nagyon, nagyon szeretünk. Úgyhogy lesz egy mashup. Kicsit a Víg Színházban már ezt úgy fel lebbentettük, hogy milyen az, amikor mi közösen állunk színpadon, és hát lesz az ő munkásságába becsatlakozva, meg amit én is nagyon szeretek, egy olyan dal közösen.
1: Szóval signature dalok, Ala Zséda, mindez július 31-én, tehát a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Ez egy ilyen egyszeri villanás térben és időben, Ala Zséda, vagy úgy tervezitek, hogy akkor ezt a koncertet itt megcsináljuk, aztán utána egyszer-kétszer itt ott még majd megjelensz vele.
2: Hát ez a nyári turné, a Szignó turnénak a budapesti állomása tulajdonképpen, a Városmajor. Tehát már jó pár koncert mögöttünk van, és tehát ez a nyár közepe, ugye? Ha nem is, nem is mértani közepe, de majdnem. És aztán a nyárból kifele haladva is lesz még pár, ahova nagyon sok szeretettel várunk téged is, és mindenkit.
1: Egyéb dalok, Zséda, amikről talán még nem tudunk, vagy készülőben vannak, mert beszéltünk azokról a dalokról, amik ilyen signature dalok, meghatározzák az életedet, és a Signóban majd föl is teszed őket a színpadra, most ugye legközelebb majd akkor július 31-én, de hogy most éppen születik valami új dal, ami majd nem tudom, az őszt határozza meg.
2: Egy nagyon izgalmas világ, amiben csöppentem, ez az egyik sorozatnak a filmzenéje és a főcímdala is, ugye ez a Birodalom, amit ugye Moldvai Márk szerzett, és hát ez valahogy úgy szokott nálunk kinézni, hogy én ilyen alkotótársként, tehát nem is annyira zsidaként vettem ebben részt, hanem amikor volt egy feladat, ugye filmzenékben vannak olyan feladatok is, hogy van egy szereplő, akinek van egy dala, és egy kicsit úgy elváltoztatva a hangomat, ilyen már a Királyban is volt többször, írtam is szöveget, meg fel is énekeltem a filmben, és most a Birodalomban is több ilyen dal van, amit én énekelek, van egy úgynevezett Csicsolina dal, amit nagyon vicces, annak a szövegét is én írtam, Szexi Gladiátor címmel, remélem ennyit így el lehet itt mondani, de egyébként tényleg egy nagyon vicces, mert ugye az említett hölgynek vannak dalai egyébként. És
1: tényleg?
2: Igen, tehát ez egy fiktív dal, de hogy azon a vonalon elindulva, amit ő énekelt, és a főcímdalt is én éneklem, illetve volt egy nagyon érdekes munka, amit számítógép segítségével hoztunk létre, ez egy férfi dal, de én énekeltem fel, csak aztán számítógép segítségével így férfiasítva lett a hangom, de kellett ahhoz, hogy én ezt megformázzam. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes alkotó munka volt, tehát én itt nem is annyira zsidaként, hanem egy ilyen hangként vagyok jelen.
1: Hogyha már arról beszélünk, hogy főcímdalok, vagy filmdalok, azért az elmúlt években, évtizedekben számtalan volt neked ebből. Ez a Szeres Mosttal kezdődött talán, ugye az volt az első, és aztán utána jött meg Csodafilm is volt, meg mindenféle filmek, amiben te vagy énekeltél, vagy főcímdalok volt. Te nem tudsz elszakadni ettől a világtól.
2: Kézed, ez nekem annyira fontos volt, hogy film főcím dalt énekelhessek, kaphassak, hogy mert azt gondolom, hogy egy filmhez kapcsolódni, ez egy, tehát azon túl, hogy egy rang, de hogy képviselhet egy dalom egy filmet, színészek, alkotók munkáját, azt én nagyon szerettem volna mindig, és meg is talált pár ilyen feladat. Ugye, mint Halálig mellettem, ami nem kifejezetten a Csodafilmhez készült, de tökéletesen passzolt ahhoz a világhoz, tartalmilag is és zeneileg is, illetve a Szeres Most, de inkább azzal kellett volna kezdenem, mert az volt az első. Volt még a Megy a gőzös, ami egy kicsit ilyen világzenés hangulat volt, ezt egyébként kevesen ismerik, de egy nagyon izgalmas munka volt, és akkor mind a mai napig talán ezért is vonzódom annyira a filmzenékhez, mert nagyon-nagyon tetszik az, hogyha egy dal képvisel egy filmet. Egyébként a Gyémánt ragyogásban is van filmzenés beütés, egy kicsit ez a Bondos világ, amit szerettünk volna, ez a legutóbbi klippes dalom, amit a Vígszínházban vettünk fel, és ezen is vannak filmzenés jegyek, ebben is vannak filmzenés jegyek.
1: Utolsó kérdés a végére, Zséda, szóval július 31-én koncert, ez ugye a turnének az egyik állomása, a budapesti állomása, aztán mentek tovább, és csináljátok majd ugyanezt a koncertet, csak nyilván más helyszíneken. Pihenés lesz, a nyáron belefér, vagy most a munkára koncentráltok?
2: Hát addig biztosan nem a koncertig, mert én nem szeretek addig szétesni. Mert hogy a pihenés az oké, nem szétesés, de azért szeretek így egyben maradni mindenféle szempontból. Valahogy akkor van meg a fókusz. Ezek a tapasztalataim, de aztán majd augusztusban lesz egy kis pihenés, és egy ilyen nagy családi együtt mindenki, szüleim, testvérem és családja, unokatesók, egy ilyen nagy elmenést tervezünk.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, szép nyarat mindenkinek is. Gyertek a koncertre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.